0: aktuális sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Regál Lili, a Rádió 1 DJ, aki szenzációs dalt csinált, és hát szenzációs hangulatot is a szegedi ifjúsági napokon többször is zenélt a Rádió 1 stage-en. Ezekben a percekben egyébként most épp Lotfi Begi a színpadunkon. Ma is 5 óráig megy, még a Buli Szegeden, a nyár utolsó fesztiválján is. Na rá, hogy ott vagyunk, két színpaddal egyébként. Regál Lili, Hear Me, az igazi mai slágerek között, ezt indítom.
1: Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Rádió egy DJ-i közül a Stadium X és DJ Metzger Viki. Nagyon nagy zenét csináltak, és nagyon nagy bulit egyébként minden nyári fesztiválon, ahol volt Rádió egy színpad. Ezzel a dalon is hadd köszönjük meg nekik. A Let You Let Me Go után viszont... Igen, Shakira! És az egyik legújabb tőle, a Die Die, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kamrádot választottam picivel 14:30 után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki az első bevételeiből azonnal épített otthonra magának egy teljesen profi stúdiót, és azóta is minden dalát egyébként ott rögzíti. Ezt is, Kamrád, Hug Yourself, az igazi mai slágerek között, Estin.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ilyen nagy kedvencek a folytatásban is szerintem rendben lesz. Hozom például Louis és Alex Kedzsi újdonságát a következő órában, de készülök Sam Felddel, Miles Smith-szel és a kezdésben Martin Garrix-szel. Az igazi mai sláger a Butterflies pár perc, és ezzel folytatom, aki pedig üzenne a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Az iskolai bevásárlólista összeállításakor a füzetek, a különféle tanszerek és táskák, toltartók mellett ne feledkezzünk meg arról sem, miben viheti majd magával gyermekünk a 10 óraira csomagolt enni és innivalót. Nézzük meg most közelebbről, mire érdemes figyelni az uzsonnás dobozok és kulacsok kiválasztásakor. Nem mindegy ugyanis, hogy miből eszik és iszik a gyermekünk a mindennapokban. A szakértők figyelmeztetnek, a hagyományos, olcsó műanyag edényekből a rendszeres használat, a karcolások és a melegítés hatására mikroműanyag részecskék és különféle vegyi anyagok oldódhatnak ki. Bár a piacon szinte mindenre ráírják a BPA-mentes jelzést, a lágyítóként használt egyéb műanyag adalékok továbbra is jelen lehetnek. A friss egészségügyi és környezetvédelmi kutatások rávilágítanak, hogy a mikro- és nanoműanyagok felhalmozódhatnak a szervezetben, ami a fejlődésben levő gyermekek immun- és hormonrendszerére kifejezetten kockázatos lehet. De mit érdemes akkor választani? Kulacsok esetében a legjobb alternatívát az élelmiszeripari rozsdamentes acélból, vagy az üvegből készült változatok jelentik. Az acélkulacs nem csak elnyűhetetlen és könnyű, de nem veszi át a szagokat, és a mikroműanyagok kioldódásától sem kell tartani. Ha mindenképpen műanyag mellett döntünk, keressük a legújabb generációs, úgynevezett tritán műanyagból készült termékeket, amelyek lényegesen stabilabb szerkezetűek. Az ételdobozoknál a rozsdamentes acél vagy az üveg mellett az orvosi szilikonból készült tárolók nyújtják a legbiztonságosabb megoldást. Emellett fontos alapszabály, a műanyag uzsonnás dobozokban soha nem melegítsünk ételt mikrohullámú sütőben, és ne tegyünk beléjük forró ételt, mert a hőhatás többszörösére növeli a vegyi anyagok kioldódását. Válasszunk tudatosan, hiszen az egészséges iskolakezdés a csomagolt uzsonnánál és a kulacs tartalmánál kezdődik.
2: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel három után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki úton van, vezessen óvatosan. Ez most egy olyan dal, ami szerintem hát kicsit melegebb lenne, kikönyökölős lenne, így hajnali háromkor nem ajánlom, de nagy kedvenc Lojtól!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig média történeti pillanat, egy olyan műsor, amiben szerintem senki nem bízott, hogy lesz valaha, meg se fordult szerintem a fejünkben, hogy Sebestyén Balázs élő kívánságműsort vezet. 4 órán keresztül, itt a Rádió egyen. Holnap, 10 órától. Ha valamire, akkor erre mindenki figyeljen is. Ízítsa a kéréseket 06 20 311 111. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feldi a folytatás. Imádom ezt a dalt, Rosalinnel, Heart Like Mine. Picivel 4:30 előtt ez jön már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Rádió egy DJ-je Nyújik, aki Szegeden is nagyon nagy bulit csinált. Az ifjúsági napokon természetesen ő is fellépett a színpadunkon. Most viszont ezekben a percekben hatalmas a hangulat, kapom folyamatosan a képeket, és ez most Christophernek köszönhető, de még Wilcox is készül egy nagy mixel. És hát ezzel zárjuk a nyári fesztivál szezont majd valamikor 5 óra magasságában, amit azt gondolom, hogy úgy elég keményen kifacsartunk idén. Jó volt, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk bulizott. Alex Kenji közben, az igazi mai sláger, a Bumble-éval jön.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap reggel pedig nem csak műsor reggel, hanem 10 órától Balázs kívánság műsora is jön. A következő órára én pedig Bibi Rexával indítok a Faithless-szel a New Religion, pár perc is jön itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre több csuklón látni okos órát, és a legújabb trend szerint a mutató ujjakra is felkerültek a parányi okos gyűrűk. De vajon mennyire megbízhatóak ezek az apró egészségügyi kiegészítők? A technológia hatalmasat lépett előre, a pulzus, a véroxigén szint, a testhőmérséklet vagy az alvási fázisok monitorozásában az élvonalbeli okos eszközök már meglepően pontosak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy képet kapjunk a napi mozgásunkról, felismerjük a szervezetünk regenerációs igényét, vagy észrevegyük egy megbújó fertőzés korai jeleit a megemelkedett pulzusból és testhőből. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, a hordozható kütyük többsége nem orvosi műszer. Bár a trendek kirajzolására tökéletesek, a nyers adatokra alapozva senki ne kezdjen önfejűen diétába, és végképp nem módosítsa az orvosa által felírt gyógyszeradagolást. Az amerikai FDA és a nemzetközi egészségügyi szervezetek például továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szúrás nélküli vércukormérést ígérő lakossági okoseszközök klinikai döntésekre még nem alkalmasak. A fejlődés ugyanakkor nem áll meg. A legújabb kísérleti modellek már a folyamatos manzsetta nélküli vérnyomás kontrollal és a mesterséges intelligenciára épülő személyre szabott életmódtanácsokkal kísérleteznek. A fejlődés mellett azonban legalább ilyen fontos az adatvédelem kérdése. Az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet, a GDPR, különösen érzékeny egészségügyi adatként kezeli az okos eszközök által rögzített pulzus és alvás mintákat. A gyártók felhő kiszolgálóira szinkronizált információk, kiegészülve a pontos GPS helyadatokkal, részletes képet adnak a mindennapjainkról. Ha nem vagyunk körültekintőek az adatvédelmi beállításoknál, ezek a bizalmas információk harmadik felekhez vagy hirdetőkhöz is eljuthatnak. A szabály tehát egyszerű, az okos eszköz kitűnő iránytű az egészségesebb mindennapokhoz és a megelőzéshez, de kétség vagy panasz esetén a döntést továbbra is bízzuk a szakorvosra, az adataink felett pedig mi magunk rendelkezzünk tudatosan.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

hogy itt csak igazi mai sláger megy. Éjszaka is megállás nélkül hozzuk a kedvenceket. Tiesto és Eva Max után Lady Gaga jön, aki most ősszel beveszi magát a stúdióba, és azt ígérte, hogy rengeteg kedvenc lep majd meg bennünket. Várjuk. Ez az Abrakadabra től a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez pedig állítólag megint Ben Affleckkel találkozgat titokban, legalábbis hát olyan fotókat készítettek paparazzik az Egyesült Államokban, amikor ugyanabból az épületből jöttek ki, néhány perc eltéréssel külön-külön a hátsó bejáraton. Na hát, össze sem tudom számolni, hogy ők hányszor jöttek össze, megszakítottak. De hát, ha jól érzik magukat, hajrá! Most viszont J-Lo David Gettával jön, az igazi mai sláger a Save Me Tonight, amit indítok itt a Rádió 1-en, picivel fél öt előtt.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak pár perc, és zárjuk a színpadunkat a Szeged ifjúsági napokon. Wilcox-szal egyébként, aki hát megint óriási bulit csinált így a végére, és ezzel szépen lassan a 2026-os nyári fesztivál szezont is zárjuk, ami szenzációs volt. Még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk bulizott bármelyik helyszínen, indítva a Rádió egy születésnapi fesztivállal, hát azóta pedig minden komoly fesztiválon ott voltunk saját színpaddal vagy színpadokkal. És még egyszer nagyon köszönjük a közös bulikat idén is. Az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, most Cashmere-t választottam, a nagy kedvenc a Wild Ride, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Hatóság. Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben, ahol a képviselőtestület több kiemelt jelentőségű kérdésben is határoz. A döntéshozók asztalára kerül a többi közt az önkormányzati óvodák szeptembertől érvényes étkezési térítési díjainak és nyersanyag normáinak módosítása, de döntenek a városi levéltár igazgatói posztjának pályázati kiírásáról is. Továbbá tárgyalnak egy a vármegyeszékhely teljes közigazgatási területét érintő átfogó felülvizsgálati eljárás megindításáról is. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
2: Bruttó 291 millió forintos támogatást nyert a térség térfigyelő kamerarendszerének fejlesztésére létrejött konzorcium. A programban Győr mellett 22 település önkormányzata vesz részt, köztük Rajka, Abda, Enese, Győrújbarát, Kóny, Nyúl és Tényő. A beruházás célja a közbiztonság és a közrend erősítése, valamint a természeti és épített értékek védelme. A fejlesztés 2025. szeptemberében indult, és várhatóan 2026 végén fejeződik be. Győrújfalu önkormányzata több mint 15 millió forint támogatást kap. A korszerűbb kamerarendszer a települések közötti együttműködést is erősítheti. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
1: Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte több felhő zavarhatja, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az iskolai bevásárlólista összeállításakor a füzetek, a különféle tanszerek és táskák, toltartók mellett ne feledkezzünk meg arról sem, miben viheti majd magával gyermekünk a 10 óraira csomagolt enni és innivalót. Nézzük meg most közelebbről, mire érdemes figyelni az uzsonnás dobozok és kulacsok kiválasztásakor. Nem mindegy ugyanis, hogy miből eszik és iszik a gyermekünk a mindennapokban. A szakértők figyelmeztetnek, a hagyományos, olcsó műanyag edényekből a rendszeres használat a karcolások és a melegítés hatására mikroműanyag részecskék és különféle vegyi anyagok oldódhatnak ki. Bár a piacon szinte mindenre ráírják a BPA-mentes jelzést, a lágyítóként használt egyéb műanyag adalékok továbbra is jelen lehetnek. A friss egészségügyi és környezetvédelmi kutatások rávilágítanak, hogy a mikro- és nanoműanyagok felhalmozódhatnak a szervezetben, ami a fejlődésben levő gyermekek immun- és hormonrendszerére kifejezetten kockázatos lehet. De mit érdemes akkor választani? Kulacsok esetében a legjobb alternatívát az élelmiszeripari rozsdamentes acélból, vagy az üvegből készült változatok jelentik. Az acélkulacs nem csak elnyűhetetlen és könnyű, de nem veszi át a szagokat, és a mikroműanyagok kioldódásától sem kell tartani. Ha mindenképpen műanyag mellett döntünk, keressük a legújabb generációs, úgynevezett tritán műanyagból készült termékeket, amelyek lényegesen stabilabb szerkezetűek. Az ételdobozoknál a rozsdamentes acél vagy az üveg mellett az orvosi szilikonból készült tárolók nyújtják a legbiztonságosabb megoldást. Emellett fontos alapszabály, a műanyag uzsonnás dobozokban soha nem melegítsünk ételt mikrohullámú sütőben, és ne tegyünk beléjük forró ételt, mert a hőhatás többszörösére növeli a vegyi anyagok kioldódását. Válasszunk tudatosan, hiszen az egészséges iskolakezdés a csomagolt uzsonnánál és a kulacs tartalmánál kezdődik.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, augusztus 30-a van, a rózsák a névnaposok, és még ez egy igazi nyári hétvége, jövő héten pedig, hát belevágunk az őszbe, abba is lesz sok kaland, de most egyelőre még élvezzük a nyarat és az igazi mai slágereket, köztük David Guetta-t a One Republic-kal az I Don't Wanna Wait, amit már is indítok, szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran a folytatásban, aki jövőre világkörüli turnét csinál újra, több európai állomással, még nem publikusak a helyszínek, de az, hogy lesz ilyen koncertturné, azt már bejelentette Ed Sheeran. Az igazi mai slágere pedig az Azizám, ezt indítom a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy most még picit hűvös van, de napközben megint ilyen 24-28 fok, attól függően, hogy melyik részén vagyunk az országnak. Hát így telik 2026 utolsó nyári hétvégének második fele. Axel Ingrosso, Sunny Shining, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre több csuklón látni okos órát, és a legújabb trend szerint a mutató ujjakra is felkerültek a parányi okos gyűrűk. De vajon mennyire megbízhatóak ezek az apró egészségügyi kiegészítők? A technológia hatalmasat lépett előre, a pulzus, a véroxigén szint, a testhőmérséklet vagy az alvási fázisok monitorozásában az élvonalbeli okos eszközök már meglepően pontosak. Kiválóan alkalmasak arra, hogy képet kapjunk a napi mozgásunkról, felismerjük a szervezetünk regenerációs igényét, vagy észrevegyük egy megbújó fertőzés korai jeleit a megemelkedett pulzusból és testhőből. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, a hordozható kütyük többsége nem orvosi műszer. Bár a trendek kirajzolására tökéletesek, a nyers adatokra alapozva senki ne kezdjen önfejűen diétába, és végképp nem módosítsa az orvosa által felírt gyógyszeradagolást. Az amerikai FDA és a nemzetközi egészségügyi szervezetek például továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szúrás nélküli vércukormérést ígérő lakossági okos eszközök klinikai döntésekre még nem alkalmasak. A fejlődés ugyanakkor nem áll meg. A legújabb kísérleti modellek már a folyamatos manzsetta nélküli vérnyomás kontrollal és a mesterséges intelligenciára épülő személyre szabott életmódtanácsokkal kísérleteznek. A fejlődés mellett azonban legalább ilyen fontos az adatvédelem kérdése. Az Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet, a GDPR, különösen érzékeny egészségügyi adatként kezeli az okos eszközök által rögzített pulzus és alvás mintákat. A gyártók felhő kiszolgálóira szinkronizált információk, kiegészülve a pontos GPS helyadatokkal részletes képet adnak a mindennapjainkról. Ha nem vagyunk körültekintőek az adatvédelmi beállításoknál, ezek a bizalmas információk harmadik felekhez vagy hirdetőkhöz is eljuthatnak. A szabály tehát egyszerű, az okos eszköz kitűnő iránytű az egészségesebb mindennapokhoz és a megelőzéshez, de kétség vagy panasz esetén a döntést továbbra is bízzuk a szakorvosra, az adataink felett pedig mi magunk rendelkezzünk tudatosan.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság a fogyalásban Shakirától, aki egy petákot sem kap ennek a dalnak a jogdíjaiból. Meg a FIFA sem, hanem egy jótékonysági alapítvány, amely nehézsorsú gyerekek sportolási lehetőségeit segíti elő. Menő, a Die Die jön már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben, ahol a képviselőtestület több kiemelt jelentőségű kérdésben is határoz. A döntéshozók asztalára kerül a többi közt az önkormányzati óvodák szeptembertől érvényes étkezési térítési díjainak és nyersanyag normáinak módosítása, de döntenek a városi levéltár igazgatói posztjának pályázati kiírásáról is. Továbbá tárgyalnak egy a vármegyeszékhely teljes közigazgatási területét érintő átfogó felülvizsgálati eljárás megindításáról is. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
2: Bruttó 291 millió forintos támogatást nyert a térség térfigyelő kamerarendszerének fejlesztésére létrejött konzorcium. A programban Győr mellett 22 település önkormányzata vesz részt, köztük Rajka, Abda, Enese, Győrújbarát, Kóny, Nyúl és Tényő. A beruházás célja a közbiztonság és a közrend erősítése, valamint a természeti és épített értékek védelme. A fejlesztés 2025. szeptemberében indult, és várhatóan 2026 végén fejeződik be. Győrújfalu önkormányzata több mint 15 millió forint támogatást kap. A korszerűbb kamerarendszer a települések közötti együttműködést is erősítheti. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
1: Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog.
3: Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
1: Végül a várható időjárásról. Ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte több felhő zavarhatja, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét, jó nyarat! Hát ezt most még mondom, mert még két napig ez van, de utána pedig ráfordulunk az őszre. A mai napot viszont még tényleg élvezzük ki. Nyugi, ne legyen stressz, majd a jövő hét meg a suli, meg ezek miatt aggódunk jövő héten. Most még egyelőre nyár van, és szólnak az igazi mai slágerek. Gorgon City, Hayden James, Foolproof. Ezzel folytatom, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi

ez rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipát választottam, aki a héten ünnepelte a születésnapját, és aki még 4-10 éve, hogy berobbant a köztudatba, 2017-ben indult el az ő karrierje, hát jövőre lesz ennek a jubileuma. Az igazi mai slágere pedig most itt a Rádió 1-en, Dua Lipa és a Break My Heart, amit

0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek.
2: Bruttó 291 millió forintos támogatást nyert a térség térfigyelő kamerarendszerének fejlesztésére létrejött konzorcium. A programban Győr mellett 22 település önkormányzata vesz részt, köztük Rajka, Abda, Enese, Győrújbarát, Kóny, Nyúl és Tényő. A beruházás célja a közbiztonság és a közrend erősítése, valamint a természeti és épített értékek védelme. A fejlesztés 2025. szeptemberében indult, és várhatóan 2026 végén fejeződik be. Győrújfalu önkormányzata több mint 15 millió forint támogatást kap. A korszerűbb kamerarendszer a települések közötti együttműködést is erősítheti. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
1: Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Alig ért véget az őzekpárzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gimszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdős szakaszokon épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságon.

0: napján. Végül a várható időjárásról. Ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte több felhő zavarhatja, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió X!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig Balázs 8 órán keresztül lesz adásban, mert hogy a reggeli műsor után marad is egy 4 órás élő kíványság műsort csinál, 10 órától délután 2-ig, elbukott ugye egy fogadást és tartja a szavát, szóval olyan történik, amire még soha nem volt példa, Sebestyén Balázs holnap élő kíványság műsort vezet itt a rádió 1-en, hát ezt megéri.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis parti hangulat így reggel, 6 óra után, és marad ez a tempó Alex Kenji-vel és egy óriási fesztivál kedvencel, a Bambolé-val, és ha már fesztiválok, akkor még egyszer hat köszönjük meg mindenkinek, aki ezen a nyáron velünk bulizott. Azt ígértük még májusban a Rádió 1 születésnapi fesztiválkor, hogy elindítjuk a fesztivál szezon, és minden komoly fesztiválon ott leszünk, és van, hogy visszük a hallgatóinkat, csinálunk Rádió Stage-et és óriási bulit, és hát így a nyár végére azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ez bizony sikerült. Még egyszer nagyon köszi mindenkinek, aki velünk bulizott, az igazi mai slágerek között pedig, ahogy ígértem, ennek a hangulatában megyünk tovább. Alex

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig jön Balázs Spéci egyedi 4 órás kíváncságműsor a 10 órától. Bizony, itt a Rádió 1-en. Ez pedig a kezdés a legfrissebb hírek után, Martin Garrix és a Butterflies. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
8: Hát a 80-as maratonra.
7: 80 kilométer?
8: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
9: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: Mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombaton.

0: Rádió egy top 5-ben. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben, ahol a képviselőtestület több kiemelt jelentőségű kérdésben is határoz. A döntéshozók asztalára kerül a többi közt az önkormányzati óvodák szeptembertől érvényes étkezési térítési díjainak és nyersanyag normáinak módosítása, de döntenek a városi levéltár igazgatói posztjának pályázati kiírásáról is. Továbbá tárgyalnak egy a vármegyeszékhely teljes közigazgatási területét érintő átfogó felülvizsgálati eljárás megindításáról is. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
4: Bruttó 291 millió forintos támogatást nyert a térség térfigyelő kamerarendszerének fejlesztésére létrejött konzorcium. A programban Győr mellett 22 település önkormányzata vesz részt, köztük Rajka, Abda, Enese, Győrújbarát, Kóny, Nyúl és Tényő. A beruházás célja a közbiztonság és a közrend erősítése, valamint a természeti és épített értékek védelme. A fejlesztés 2025. szeptemberében indult, és várhatóan 2026 végén fejeződik be. Győrújfalu önkormányzata több mint 15 millió forint támogatást kap. A korszerűbb kamerarendszer a települések közötti együttműködést is erősítheti. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
3: Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte több felhő zavarhatja, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép napot, jó hétvégét, hát inkább szép reggelt azért még így 7 óra után. A mikrofonnál Király Tamás. Még van egy pici a nyárból, szóval ne gondolkozzunk az, hogy mi lesz majd szeptembertől. Élvezzük a napot, és Dua Lipa igazi mai slágerét.

ez a rádió egy. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Swiss Disco jön, akit először mashupokból ismert meg az egész világ. Tényleg olyan dalokat raktak egymás mellé, amiről senki nem gondolta volna, hogy működik. Hát, megmutatták, hogy működik. Na ez viszont nem mashup, ez egy dance remake, Amy McDonald This Is The Life című dalának az alapjait tartalmazza. És most Sam Feldel és Rehabbel közösen gondolta, hogy lesz a Swiss Disco az igazi mai slágerek között. Ez a Sleep Tonight, amit már is indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.

0: igényel. Tankolj az Oilnál, és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oil kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 291 milliós kamerafejlesztés zajlik a térségben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Bruttó 291 millió forintos támogatást nyert a térség térfigyelő kamerarendszerének fejlesztésére létrejött konzorcium. A programban Győr mellett 22 település önkormányzata vesz részt, köztük Rajka, Abda, Enese, Győrújbarát, Kony, Nyúl és Tényő. A beruházás célja a közbiztonság és a közrend erősítése, valamint a természeti és épített értékek védelme. A fejlesztés 2025. szeptemberében indult, és várhatóan 2026 végén fejeződik be. Győrújfalu önkormányzata több mint 15 millió forint támogatást kap. A korszerűbb kamerarendszer a települések közötti együttműködést is erősítheti. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Már jelentkezhetnek a Győr-Moson-Sopron vármegyei iskolák is a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Déri Nép program kezdeményezése színház

0: és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Végül a várható időjárásról. Ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte több felhő zavarhatja, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig jön Balázs! Megismételhetetlen egyszeri kívánság műsora 10 órától 4 órán keresztül teljesíti a kéréseket, hogy elbukott egy fogadást és tartja a szavát, megcsinálja a kívánság műsort holnap, tehát a reggeli műsor után közvetlenül ez indul. Most meg egy újabb igazi mai sláger, David Guettától Kimpet Rusttól, ez a When We Were Young, Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó hétvégét, jó nyarat még most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér! Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeresd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fogefest.hu oldalon, mielőtt elkapodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo!
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
8: Ah!

0: héten a legfrissebb slágerekkel. Szombaton délelőtt 10-től és vasárnap délután 3-tól.
1: Csak a Rádió 1-en. Rádió 1-en.
0: Rádió 1 Top 5-ben. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben, ahol a képviselőtestület több kiemelt jelentőségű kérdésben is határoz. A döntéshozók asztalára kerül a többi közt az önkormányzati óvodák szeptembertől érvényes étkezési térítési díjainak és nyersanyag normáinak módosítása, de döntenek a városi levéltár igazgatói posztjának pályázati kiírásáról is. Továbbá tárgyalnak egy a vármegyeszékhely teljes közigazgatási területét érintő átfogó felülvizsgálati eljárásról megindításáról is. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Rangos állami és szakmai kitüntetéseket vehettek át az államalapítás ünnepe alkalmából a győri Széchenyi István Egyetemhez kötődő szakemberek. Dr. Dóka Otto, az intézmény korábbi rektor helyettese és professzora, kiemelkedő tudományos, oktatói és vezetői munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehette át. A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével tüntették ki dr. Halmai Gábor alkotmányjogászt, a győri jogászképzés egyik alapítóját és oktatóját. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Rendhagyó helyszínen a Vásárcsarnokban tartotta meg sajtótájékoztatóját a Győri Filharmonikus Zenekar. Az apropót az adta, hogy a társulat szeptember 7-én itt tartja évadnyitó koncertjét, hiszen mindig is kereste azokat a lehetőségeket, amelyekkel a klasszikus zenét ki lehet vinni a megszokott koncerttermekből. A Győri Filharmonikus Zenekar 2026-27-ben visszatérő és új vendégeket, valódi zenei csemegéket kínál a közönség számára. Részletek a Győri Hírek.hu oldalon. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Végül a várható időjárásról. Ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte több felhő zavarhatja, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Na gyerekek, nézzük akkor, előre szeretnék gyónni. Jaj, nem, hát előre gyömpi, előre nem gyórunk. Előre
2: nincs
1: nem...
2: előre gyónás.
1: Nincs előre gyónás. Nincs előre gyónás.
2: Ez gyáva dolog.
1: Barátom, már 9 év után már 4 hónapja külön vagyunk. Volt barátomnak egyik legjobb barátjával együtt bulisztunk a szigeten. Oti bulin, a buli végére sikerült többször is csókolóznunk.
3: Wow, ez az
1: a csát, nem az esetem, de a csók jó volt, sőt, többet is kívánunk. Azóta többször is beszéltünk, kéne folytatást. Nem kéne, de akarom, ez a buli egy fertő. Mi volt?
3: Ez igaz, tehát az Oti buli egy fertő. Okay? Ezt aláírtuk, lepecsétettük, eltettük oldalra. Mi a problémád?
1: Hát, hogy a most frissen szakított barátjának a legjobb barátjával
2: ez
1: kezd összemelegedni.
2: Hívják. Ez kármentés, ez nem probléma, ez meg csak egy jónél.
3: De nincs pacsid. Hát, te szakítottad.
1: Igen, de valahogy azért a legjobb hagyjad barátnak már a barátja nem egy ilyen, nem szent, sérthetetlen.
2: Nem a pacsidnak a legjobb barátja?
1: Hát a pasi az exének a legjobb barátja,
2: hát
1: de már nincsenek
2: Excel
1: együtt.
2: Már kiesett a kiskosárba, hát már ez nincs igaz. Lojalitás, ott nincs azért. Majd a csávó, hogy megbeszéli a haverjával, az már nem a te problémád.
3: Igen, az majd az övéké. Ha neked így ez jó esett, akkor
2: tudod, hány házasság született így, hogy valakinek a lepattanójából?
3: Hát és nem. Hány válás?
1: Nem tudom, nekem ez a barát barátja, meg a barátnő barátja.
3: De már nem, de állj! Nem vagytok már együtt. Tehát azt megértem, amikor azt mondod, hogy együtt vagy valakivel, és annak van egy legjobb barátja, azzal nem fekszünk le.
1: Mindig van egy ilyen kis bosszú üzenete, mindig van valami mögöttes szándékot, egy nő rámegy a barátnőjének a pasiára, vagy az exének a pasiára. Annyi pasi van, nem? Hogy azon arra nem lövünk, de...
2: De most itt a magadra gondolj a helyzetben, ja, hogy te volt egy csajod, akivel szakítottatok, és a csajnak a legjobb barátja, oda söndörök hozzá.
3: És te, jó, és egyébként te is.
1: Ha ő jön, akkor persze.
2: Na ez az.
1: Meggyőzhető vagyok, hogy jó az a csaj, meggyőzhető vagyok. 3 kicsi gyerek van otthon. Ha rosszat csinálnak, mindig kiabálok velük, de néha már én is megijedek magamtól, olyan hirtelen haragú vagyok. Este gyötör a bűntudat, néha sírni is szoktam, hogy vajon jó apa vagyok-e. Édesem elsírja magát.
3: Hát, na, és sírd is. Sírd, de úgy, hogy a sarokba fordulsz, és rátérdepesz.
1: Így van. Miért nem ártál meg egyné? Minek a kettő, de a három, meg aztán pláne.
2: Kérd meg a nagyot, mondd meg a nagynak, hogy a nagy a kapitány, és ő kiabál helyetted.
1: Az, hogy 3 kicsi van.
2: Hát de mit csinál egyik idősebb?
1: A legidősebb 2,5.
2: Ki kell venni a többi közül?
1: Beszélgess el vele.
3: Hát ez a legalja, hogy hazaviszed a problémádat, és a gyerekeiden vered le.
2: De neki a gyerekei a problémái.
1: Nem viszi nem haza, erről szól.
2: Otthon vannak a problémák.
1: Otthon van a 3 gyerek. Elfogy a türelme, ordít, és este gyötri a lelkiismeretfordulás. Ekkor, hogy mondjam, hogy ez mindig így lesz. A szülői lét az egyben egy lelkiismeretfordulás, nagy öröm, nagy extázis, nagy bűntudat. Minden egyszerre, minden érzet meg lehet élni. 3 de kicsi gyereke, van okod néha üvölteni, ne legyünk túl szigorúak. Fáradt vagy, 3 gyerek, üvölt, sír, veszekszik, tépi a helyet. Gyerekek az ideg próbáló. Szóval igen, azért ott néha fölemeled a hangod, ez még azért na hát.
2: Amit tenni tudsz, az az, hogy a saját...
1: Megölöd magad.
2: Le tudod hagyni az országot is.
3: Menekülj.
1: Igen, beugrasz egy betonkeverőbe.
2: A gyerekek, ennek gyerek dolgokat kell csinálni. A gyerekek most az a dolog, hogy idegesítőek legyenek. Nyilván bizonyos határokon belül. De amit tudsz csinálni, az, hogy fogod magad, és akkor dedikálsz magadnak egy órát minden egyes nap, tehát a 24-ből egyet adsz magadnak. Ha kell, akkor kelj fel korábban, vagy feküdj le később, és azt az egy órát, az töltsd azzal, hogy átkokat szólsz a többiekre, kis gyerek. Nem, hanem hogy az, hogy akkor az legyen, akkor menj el testedzeni. És ehhez kezd a sok feszültséget. Próbálj gondolni ezekre az érzelmi gátjaid, amik ahelyett, hogy meg tudnád beszélni a dolgokat, inkább kiabálásba fordulnak, tudod? Tehát, hogy adj ki magadból a feszültséget. És akkor hidd el, hogy jobb lesz. Ha ezt heti 3-4-szer meg tudod tenni, akkor már nem lesz annyira rossz paszban, hidd el nekem.
1: Igen, és van egy másik nagyon egyszerű technika. Ez tényleg nagyon jól működik. Fogsz egy feles meg egy sört. Nem, hogy észreveszed, hogy most akarsz üvölteni, és halál nagy közhelynek tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon jó. Észreveszed, hogy üvöltenél, most jön az indulat, most jön az
2: ügy. De
1: és fingesz egy óriási. Nem. És veszel két, vagy számolsz 3-ig. És az alatt a 3 másodperc alatt rá fogsz jönni, hogy most akartál üvölteni, és vissza fogsz térni úgy a testedbe, hogy lehet, hogy meg tudod állítani. Halál nagy közhely, de közben brutálisan működik.
2: Ez az, amikor jön az üvöltés. Üres tekintett, ez az?
1: Igen, akkor már 30-ig számoltam, csak szólok. De 100-ból jövök vissza mínuszba. 3 másodpercet adj magadnak. Az olyan jelenlétet okoz, és olyan szinten nyugtat meg, hogy az üvöltések 50%-a redukáltól. Jönne az üvöltés, az az 1, 2, 3, és abban a pillanatban észreveszed, hogy most jönne a szörnyeteg előbelőled. Most válnál szörnyé, de nem fogsz. 3 számolás, megvagy. tényleg tudom, hogy hülyén hangzik, nagyon-nagyon durván működik. Főleg kiabáló, erős indulatos szülőknél, akik hirtelen elborulnak, vagy felcsattannak. 3 másodperc, 1 lélegzetvétellel. Nagyon erős. Energetikailag. Tényleg. Nagyon visszahoz a jelenbe, hogy nem most nem.
2: De lehet közben levegőt venni?
1: Mindent csinálsz közben. Mi? Húzd meg a kis ujjam.
3: Próbáld csak ki, ez egy nagyon iszik kísérlet.
1: Igen. Kerti partit rendeztünk a nyáron, az egyik barátunk felesége diétázik. Megkérdezte, hogy a gyümölcsleves cukor nélkül készítettük el, mi azt mondtuk, persze,
3: hát,
1: nagyjából 1/4 kiló cukor volt benne, nagyon ízlett neki, oldozzatok fel.
3: Ennyi, ízlett neki, nyugodt volt a lelkiismerete, amiről nem tudod, hogy hízlal, az nem is hízlal.
2: A barátod, ha igazán diétázol, rá sem nézett majd a gyümölcslevesre, tesó.
1: Így van.
2: Tehát ezt ő is akart, ezt mind a ketten akart, akart, hogy átverjék.
1: Annyi, hogy cukorbeteg, 16-os lett a cukra, lefordult, 2 napra kómába esett, és üszkösödni kezdett a nagylábúja, de most ez miért baj? Hát most jó, finom volt a gyümölcsleves, nem?
2: Imádom azt, imádom azt, imádom. Annyit tettük, egy kis zsertűzsíron lett megtűzve a cukorra, mivel felhúztuk. Az az érdekes íze, ez a karamellizált.
1: Igen. Összekukiztam a munkatársam bögrét, mert paraszt volt, egy kicsit se bánom. Na látod, ez a hencegés, ez a nem gyónás. Tehát, hogy mi gyónásokat várunk, csak akkor írd meg nekünk, ha bánod. Szeretném meggyónni, hogy a haverom elektromos cigének a szipkáját megdörgöltem.
3: Hát, ez tessék, mindenki a kukiázat dörzsöl mindent.
1: Sosem...
2: Ezért van ennyi figybaszú kületes? Összeszedtek ez a sok baktériumot.
1: Ezért van ennyi herpeszem?
3: De mit dörzsölsz, hova?
1: Én nem tudom, el kell ezen gondolkozni, most megint valami afta van a számon. Ti vagytok az?
2: Ki? X-afták.
3: Haló,
1: ki
3: hozta a kávédat ma reggel?
1: Laci.
3: Na?
2: Na,
1: vidd el a kölyelbe ezt a csészét, nézessük meg, hogy mi van rajta, azon minden van, basszus. Na várjál, azt mondja, hogy... Nem. Már 3 hónapja megszületett a kisfiunk, minden este a csapba pisilek, hogy ne kell lehúznom a vécét, és ne keltsen fel, jaj, de cuki.
3: Persze, praktikum.
1: Oldozatok, felesek, értetessem, persze kicsit addiktív is, üdv Dominik, mondtuk, erről beszéltünk egy pár hónapja, ha azt elkezded, nagyon addiktív. Mosdóba pisilni a legnagyobb addikció. Csak szólok.
2: Én most csak hagyom.
3: Hát, hogy Eszternek egy kicsit nehezebb.
1: Nem, pasiknak, ha Robert, elkezded.
3: De jó, csak úgy néztél rá. Mondom, azon gondolkodtam, hogy megy a fejedbe a kép, hogy Eszter fölkuszorodik.
1: Higgyetek nem, nekem, volt, nagyon már addiktív.
2: Időkedvel pisiltem bele, de az nem azért, mert akartam, hanem nem volt más lehetőségem. Tehát akkor, de az már túl vagyunk.
1: Oldozatok fel, muszáj kiadnom magamból, elegem van a millenniál palikból. Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem minden csávó vagy 5 éves szintjén, van 5 éves szintjén, aki még mindig takarítónőt, szakácsot, logisztikus, szexbabát vagy saját anyát keres a párjában. Különben marad az örök szingliség. Tisztelet a kivételnek, bárhol is vagyok, 4 randi, 4 pali, azt hittem, hogy idősebb férfi, érett férfi, ehelyett jobban nem eshettem pofára. Mindig lenéztem a saját generációmat, úgy gondoltam, ők az örök gyerekek, erre kiderül, hogy 1000-szer intelligensebbek, mint ezek a balfékek. Ezek szerint végig rossz helyen kerestem. Zoli, Kristóf, Ádám, Péter, nőjetek már fel!
3: Szeretlek, hogy oda írt rá.
1: Beírt a neveket.
3: 81 és 96, ez a millenniál.
1: 81 és 96. Hát majdnem millenniál vagyok, várjál.
3: Az 4 évvel maradtál.
1: Nagyon millenniál vagyok.
3: És ezek a pasik, tehát akik 4 évvel fiatalabbak nálad, azok alkalmatlanak ezek szerint a normál párkapcsolatra. Azt írja ugye a hallgató.
1: Ezt kikérem magamnak. Hát miért? Azért, mert van 1-2 ilyen mama hoteles, meg egy mama kedvence.
3: De nem egy van. Neki 4 jött össze.
1: Az, amik egymás után igen.
2: Hát az a kérdés, hogy mit sugalsz amúgy? Én ezzel már gondolkodtam, hogy nem ez lehet, hogy nagyon durva ilyen mama energiád van, és akkor azt mondják arra,
1: hogy... De ez lehet, hogy bevonzod ezeket a gyerekfelnőtteket, igen. Igen, igen.
2: Én azt tudom neked javasolni, hogy amelyen döntéseket hoztál, most hozzák az ellenkezőt, hát az sikerül. Tehát mit kerestél eddig? Egy megbízható idősebb férfit? Jó, egy megbízhatatlan fiatalt. Próbáld ki.
3: Hát, igen.
1: 3 gyerekem van, bevallom, nekem a tököm tele van a gyerekneveléssel, költözzenek már el végre. De lehet tele a tököt, tehát ez teljesen rendben van. Én azért mentem Szabira, hogy másodállásban keresek 1,5 millió forintot 1 hét alatt. A munkahelyen mindenki azt tudja, hogy nyaralni voltam. Na oda néz! A kis stahanovista elment, és 1 hét alatt megkeresett 1,5 millió forintot. Mit csináltál? Azt mondd már el.
3: Mi a meló?
1: Mi a meló, amiben mi? Embercsempészet?
2: Prostitúció.
1: Prostitúció. Át kellett vinni valami kisebb csomagot a határon? Mi az a munka, amivel keresel egyébként 1,5 millió forintot?
2: Ahogy sokan írják, hogy ilyen 26 év alattiakkal kell most összeszűrni a levet, mert ezek ilyen érzelmileg nagyon intelligens, jó kis jó fizikai állapotban, no, hát kandúrok.
1: Ez valamikor témánk volt, ez a 40-es, 50-es nők és fiatal pasik.
2: Na, hogy ez lenne a szép új világ, hogy nem az van, hogy itt az idősebb pasik a fiatal csajokkal, hanem majd itt pumák.
1: Na, de ha szakítasz 40-50 évesen, miért kéne korodbelit választani? Iránynak fiatal pasik, nem? Bírják az ágyban, jó testük van. Nem.
2: De,
1: most
2: de,
1: ki
2: de,
1: akar 40-es szakít, aztán majd 40-es palival akarsz összejönni.
3: Ott hagytál egy 40-es palit, még egyet, minek?
2: Nem is értem. Nem is értem.
1: Igen. Dijóti koncert helyett a Fradi Real meccset választottam. Ez...
2: Nincs feloldozás.
1: Nem is értem. Oldozatok fel, mert a gyereket rávettem, hogy váltson sportot, mert így majd heti 4 edzésre kell járnia, nem heti 1-re.
3: Nagyon ügyes.
1: Ő többet lehetek együtt a feleségemmel. Aj, de kedves.
3: Jó, ez egy párkapcsolati mentés, ez jó.
1: Ez szép. Tehát eljár a gyerek, ti meg tudtok együtt.
3: És egyébként a gyerek meg egészségesebb lesz a heti 4 sporttól, mint ez az egytől. Ez egy
1: ötös ez egy jó kombó. Ti szexeltek ő sporttól.
3: Így van.
2: Így van.
1: Igaz, hogy jazzbalettre vitted 16 éves és fiú, de legalább el tudod kapni a feleséget. Tökéletes megoldás.
2: Ez szinkronúszás. Ami...
1: a kis Pistike, olyan szinkronúszó, hogy csipesszel az órán, annyira ügyes. Fogyókúrázó kamaszlányom mindig megkérdezi, hogy olaj nélkül sütöttem-e a csirke mellett. Válasz, persze, drágaságom. Előtte mangalica zsírban pácolta.
3: Ez az. Ez az.
1: Azért a saját gyerekedet átvered.
3: Hát hagyj egyen az a gyerekem. Most érted, te utálod zsír nélkül sütni a csirke mellett. Na.
1: Fogyókúrázik, és te mangalica zsírban pácolod hagyj a csirke mellett.
2: Hagyj neki kevesebbet. Tettem, hogy a mangalica zsír az rossz a fogyókúrának?
3: Á, dehogy. Semmilyen zsír nem rossz. Hát
1: viszonylag kalóriadús a zsír
2: hát
1: azért.
2: De van benne kalóriadús a zsír, az nem tesz rosszat a fehérjével.
1: Nem,
2: hát mit teszel hozzá? De most érted, mit teszel hozzá?
1: Két eklerfánk se tesz rosszat, csak 6000 kalóriát.
2: De most egy zsírba kicsit egy szelet húst, és megeszi zöldséggel.
1: Igen?
2: Akkor az miért rossz?
3: Hát nem rossz, csak nem olyan...
2: Prove me wrong, Feri.
1: Mert egy kicsit borul a kalóriadeficitet.
3: Csak nem olyan jó, mint hogyha zsír nélkül csinálnád ezt.
2: Érted, de értem.
3: Annál sokkal jobb, mintha megeszel hozzá egy kiló fehér kenyeret. Az igaz.
2: Szerintem meg azt, hogy most havi egyszer, vagy heti egyszer megeszik valaki valamit, ami zsírban sütnek meg, és ehhez nem eszik mondjuk cukrot, vagy szénhidrát, vagy ilyesmi, azért azt szerintem...
1: Igen, csak átvágja rossz a lányát, hát átvágod a lányodat. Gyónom, hogy egy nagyon régi pasimnak írtam 20 év azt, hogy jobb lenne, ha a létezésemet is elfelejteni. Az ő érdekébe tettem, de tudom, hogy lehetetlen, sajnálom, Tomi. Ezt értitek? Ezt én nem értem. Írt egy 20 évvel ezelőtti pasiának, hogy a létezését is felejts el.
2: Kicsit nagyképűnek érzem ezt az
1: üzenetet. 20 évvel később ráírsz, hogy figyelj, Tibi, felejtsd el, hogy voltam.
3: É, hát,
2: ne keresd, ha nem keresd neked rám se néz. Engem nem lehet.
1: De Tibi, értsd meg, 20 éve szakítottunk, nem értek el, felejts el. De hülye, nem érted, hogy túl vagyok rajtad? Van két gyerekem, egy feleségem, hagyjál be, felejts el.
2: Értem könnyeket, illik ejteni.
1: Ha megmagyarázza az SMS vagy a Viber üzenetírója, segítünk neki, de nem tudjuk ezt így értelmezni.
2: Imádom ezt. Figyelj,
1: de ebben van egy bizalom. Tehát, mindenki írja most az exére, hogy felejts el. Most mindenki küldjön az exének egy
3: üzenetet.
1: Felejts el, nem érted?
2: Ebben ennyi volt. Csak ennyi. Jó, figyelj, tényleg, aki elküldi 20 év azért exére, csak egy ilyen...
1: Az jó felség, ebben ennyi volt, ne haragudj. Most már nézd tovább.
2: Te még 20 évig te benne voltál ebben a kapcsolatban, ami már nem létezik.
1: Tehát, óriási.
2: De ennyi időt generációk születnek, és nőnek fel, és halnak meg.
1: Ő megírta. Tényleg megírta. Nagyon jó.
2: Szeretlek.
1: Szeretjük, nem értjük teljesen, mire gondolod, de ha ez van, akkor ez zseniális, igen. Évek terápiájával, önfejlesztő könyvekkel azt hittem, meggyógyíthatom a belső sérült gyermekem, és újra olyan férfit választottam, aki elérhetetlen, ezáltal bánt. Fogalmam sincs, hogyan kellene magamat választanom, a gyónás magamtól magamnak megy. Milyen szép, ugye, hogy akkor...
2: Ez egy folyamatosan aktuális dolog, szerintem. Hogy, így,
3: hogy mindig visszatérsz ugyanahoz, ami szar?
2: Nem, hanem hogy ráébredsz magaddal kapcsolatban nagy igazságokra, összerakod magadban a képletet, hogy úristen, ezért történt, és most már jobban értem, ami történt a múltban, és akkor jön a jelen.
1: És beválasztasz egy ugyanolyat.
2: De amúgy ez jó az a csávó, amúgy nincs ebben semmi.
1: Gyere, csak ide. Igen. De jó nyomom van, Zsófi, mert valószínűleg tényleg nem történt meg a teljes gyógyulás. Ha ugyanaz a minta, ugyanaz a pasi, ugyanúgy elérhetetlen érzelmileg, ezek még mindig régi struktúrák, tehát valójában még mindig nem ment elég mélyre. Tényleg, de jó nyomom vagy, Zsófi, mert ez a helyzet. Tehát ez van, hogy még nem gyógyultál meg teljesen.
2: Meg itt az is kérdés amúgy, hogy mi a te elvárásod, tehát hogy tudod, ilyenkor van az, hogy az ember megpróbál bevasalni az új párkapcsolatán az előző hiányosságokat, és akkor azt mondod, hogy, tehát, hogy nem nulláról indít a szituáció, hanem az, hogy ez egy kedves srác, akiről azt gondolod, hogy nagyon kedves és odaadó lesz hozzád, és nem úti meg azt az ilyen iszonyatos túláradó szeretetet, amit ugye képzeletben oda tettél mögé, és alapból csalódott, vagy tehát beprogramozod, hogy a csalódás megtörténjen. És szerintem erre is érdemes odafigyelni, hogy elsősorban neked kell szeretni magadat, és neked kell magaddal szemben gondoskodónak lenni, és akkor utána ehhez lehet csatlakozni, de igen, úgy nem lehet ott belemenni ebbe a szituációba, hogy akkor ez most a kárpótlási kör lesz.
1: Igen.
2: Mert az nem tud megtörténni sajnos.
1: Abszolút, igen. Szeretném megjönni, hogy két éves aluli, 202, nekem magyarul írjátok, gyerekek, ne ízé flancoljunk itt. Anyukaként kezdek nagyon kiégni, iszonyat kevés segítségem van, lassan kezdünk építkezni, és nincs türelmem. A férjem este várna, szexeljünk, de az egyetlen idő, amikor senkinek nincs rám szüksége, és egyszerűen nem tudom rávenni magam, pedig kívánom.
2: Tényleg az, hogy ezt a férfiaknak meg kell érteniük, hogy ez egy nehéz időszak, és minket már ne érintsenek meg saját magukat, és legyünk ezen túl, aztán együtt.
1: Hát igen, csak látja, hogy a férje kívánja, közben ostorozza magát, közben lehet, hogy egy kicsit azért úgy, akkor a férje akkor azt mondja, hogy neki ez kellene, de nincs meg, akkor milyen dolgok történnek ott, meg milyen
2: félelmek indulnak. Azt kell a férnek, kivegye a részét abból, amit te kapsz, igen. Tehát hogy könnyítse meg az életedet, mert egy kipihent nő az szereti, ha hozzáérnek. Egy kipihen nő kívánja az érintést, kívánja a szexet, igen. De ebben csak a férje tud neked segíteni.
1: Menjen egy hétvégére, hajdott a két gyereket a férjedre, vasárnap este nem fogja kívánni a szexet.
3: Igen,
1: pénteken csekkolj ki, vasárnap menjél vissza, és azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagy, kezedbe nyomja a két gyereket, és el fog dőlni, és alszik 24 órát. Úgyhogy le kell fárasztani.
2: Igen, ez mondjuk egy szuper perspektíva, mert szerintem ez nagyon ritkán történik meg a férfiak, hogy ilyen szintű igénybevételnek teszik ki őket.
1: Hát igen, meg sokan nem is hagyják ott egyébként érthetően, tehát hogy kettő év alatt, ja igen. De itt egy másik dilemma, figyeld. A gyerekem 8 éves, 3 éves kora óta lovagol, saját lova van. Utálom, hogy lovagol, gyomorgörcsel állok a pálya szélén, azt mondtuk neki az apjával, hogy nem jó már a ló arra, amire kell. Talán lehet, hogy öreg, vagy el fog pusztulni, vagy meghal. Nem tudom, ezt én teszem hozzá. Nem lehet vele járni versenyre, le kell lőni. Nem mondta ki. Lókolbász lesz belőle. Nem lehet vele versenyre járni, most áruljuk. Naponta sír. Megszakad a szívem, de már másik sport felé kacsingat. Tehát csak azért, mert neki van egy félelme, ami gyerekkorban, van egy félelme, hogy a gyerek le fog esni, a lóról baj lesz, ezért a 8 éves gyereknek szabotálja a lovaglását, 3 éves kóra óta lovagol. Ami ugye, ráadásul
2: tudod,
1: az egyik legzseniálisabb
2: sport. Esni? Tudod, mi nem lehet a pingpongasztalról.
3: De lehet, hogy már arra lökik a gyereket. Ez rohadékság.
1: Ez genyóság. Ez tehát a te félelmed szülőként valid, jogos, sok szülő izgul, én is hülyeségeken stresszeltem. De ha neki jó és jól érzi, ráadásul pont a lovaglás állatokkal van, gondozza a kognitív képességek. Nagyon jó a lovaglás. És most akkor mi lebeszélted? Azt mondtad, a lovat lelövik, vagy elvitted úszni, igen. Vagy...
3: Igen, és szépen átáll a gyerek. Fú, nagyon...
2: Kiderült a lóról, hogy diszkalkuliás.
1: Kólikás lett a ló, elpusztult, kicsikét nagyon sajnáljuk, elpusztult. De ott van a karám, az nem az, az egy másik.
2: A ló de szerelmes
1: meg
2: lett.
1: Mert meg a fakazaló, nem a te lovat.
2: Hogy hívják a lovat? Annyi nevetnek.
1: A lovat? Lajos.
2: Lajos szerelmes lett.
1: Elment.
2: És követett egy kancát az erdőben.
3: Tehát egy szép sztorival támadjuk.
2: Igen, most vadló lett belőle, és a Texas Ranger lett.
3: És együtt száguldoznak a mezőbe szerelmével. Sajnos kicsim, te ebben nem férsz bele.
1: Visszanyerte a szabadságát, Lajos. Felpukantott egy vörösvári kancát, azt utána ment.
2: Lajosról kiderült, hogy egy transzló. És sem most...
1: Hát jutottak a gyerekektől.
2: Most se lőkítéli az életet.
1: Szelő lett a Csepel-félszigeten Lajos a ló, mert kiderült, hogy egy transzló. Ezért ne haragudj, kislányom, neked marad a szinkronúszás. Hát ez jó.
2: Nem tudod azonosulni a ló szerepével.
1: Ezért jó, a Szelő lett.
2: Most Szelőként próbál elhelyezkedni a Palatinuszon.
1: Tökéletes. Ezt kell beadni egy 8 éves gyereknek, érted? Na. Szóval, szülőként megértem, nem tudnék odáig eljutni, igen, hogy lebeszéljem egy sportról, ha látom, hogy csillogó szemmel megy. Ráadásul akkora érték, hogy nem a telefon nyomkodja, csillogó szemmel megy, lovagol, társaságban van, jó állat. Szóval, igen, ez kemény. Nem szép, hát nem ez szép,
3: most
1: de
3: már
1: feloldozunk.
3: Azon nagyon, hogy ez soha ne derüljön ki. Soha ne
1: igen,
3: derüljön ki.
1: Ne derüljön ki. Jó, tehát ne legyen imádkoz. Az, hogy hónapon meglátja Lajost, hogy nagyon lovagolnak vele valahol, mert az a gyerek az örök trökmol lesz. Anya, ott a lovam, igen. Köszönjük szépen a gyónásokat. Hát, komoly, vicces, nehéz, könnyű, minden volt.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az Oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
1: Magyarország legnépszerűbb esti előadása.

0: 22 település önkormányzata vesz részt, köztük Rajka, Abda, Enese, Győrújbarát, Kony, Nyúl és Tényül. A beruházás célja a közbiztonság és a közrend erősítése, valamint a természeti és épített értékek védelme. A fejlesztés 2025. szeptemberében indult, és várhatóan 2026 végén fejeződik be. Győrújfalu önkormányzata több mint 15 millió forint támogatást kap. A korszerűbb kamerarendszer a települések közötti együttműködést is erősítheti. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Alig ért véget az őzekpárzási időszaka, már kezdődik is a szarvasbőgés. A gimszarvasok veszélyérzete ilyenkor csökken. Augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon, az erdős szakaszokon épp úgy, mint a mezőgazdasági területeken. Alkonyatkor, éjjel és hajnalban aktívabbak, gyakran csapatokban mozognak. Ebben az időszakban a Győr-Moson-Sopron vármegyeieknek is célszerű úgynevezett autós vadsípot, vadriasztót felszerelni, ami a menetszél segítségével magas frekvenciájú hangot bocsájt ki, elriasztva a vadat az úttest környékéről. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte több felhő zavarhatja, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Most már nem csak hárman, vagy hát négyen, hanem most már ugye öten. Olcsóbb, drágább, nagyon drága és nagyon olcsó órák társaságában. Csak jelzem, hogy az egyik már az Eszter kezén van, jó? Tehát azért tipikus nő, megkérdezte, hogy melyik a drága, a legdrágább, és fölvette a kezére.
1: Tehát sok arany, sok gyémánt.
0: Akkor most tegyük ezt.
2: Ide figyeljetek, kutyák.
0: Ha ez az óra karácsonyig, nincs a kezemben.
2: Ez itt, ez a kisebbség, kérd nehéz, rendesen. 13 millió forint. Én egy más ember lettem.
0: Egy fotó Péternek szerintem egy kellemes ébresztési ideggel. Kapja meg SMS-ben.
2: Egy kölcsön kapta, és összekarcoltam, hogy
0: tudnál-e hitelt felvenni. Gyerekek, ugye azt beszéltük, hogy elveszünk egy kicsit az órák világában, nem vagyunk annyira otthon ebben, nem is nagyon hordunk drága órát, ki olcsóbbat, Zsűl kezét nézem, ki nagyon olcsót.
2: Zsűl egy számológépes kázióval.
0: Igen, egy G-sákkal nyomul. De Zsolt, hát hogy is mondjam, csak tartalmait látjuk az interneten, ti is találkozhattatok vele, többek között azokon a social felületeken, ahol ugye beküldik magyar és külföldi hírességek, világsztárok, énekesek, focisták, sportolók sok-sok milliót érő óráit, amit Zsolt aztán kielemez, hogy szerinte melyik óra van. Cristiano Ronaldo, vagy Jennifer Lopez, vagy nem tudom.
1: Vagy Sebessén Balázs kezé.
0: Matt Damon kezé. Kiderült, hogy 10 évvel ezelőtt igen a Vikitől kapott 40. születésnapomra kapott órát is kielemezte egyébként Zsolt. És kicsit elveszünk most az órák világában, a hamisítványok világában. Mennyire státuszszimbólum, hol tartunk mi magyarok az órák ismeretében, hol tartanak a világsztárok, mi a legdrágább műszer, ami a kezében volt. Szóval, hogy erről fogunk beszélni. Nem annyira, hogy is mondjam, csak hát vagyunk jártasak a témában, de azért mindenkinek van egy-egy kedvenc darabja. Eszter jobb kezén például már.
2: Szeretném az első panaszomat elmondani. Van egy gólyt megnyomtam, és nem világít.
0: Nem zenél.
3: Sajnálatos, sziasztok, jó reggel.
0: Örülök, hogy itt vagy, hello.
1: Majd a dobozát is add már oda neki.
3: Persze, csak nehezebb, mint az óra.
0: Igen. Na, hát itt már fadobozók

0: órák, kisebb-nagyobb szerkezetek, könyvek. És könyvek társaságában érkeztél. És jól mondom, hogy mi legtöbbször téged akkor láthatunk social felületen, amikor valaki beküldi, hogy figyelj, láttam a Szoboszlai, vagy a Dzsudzsák, vagy a nem tudom, Ronaldo óráját. Léci, mondd meg, hogy mi van a kezén.
1: Igen, ez alapvetően így szokott lenni, de nyilván ugye ez ilyen tartalomszerkesztés nálam is. Tehát, hogy én igyekszem a szakmai tartalmakat, mert hogy ilyen is van, és hogy a hírességek óráit így keverni. Meg egyébként mostában azt szoktam csinálni, hogy régen ez felváltva volt, mostában azt igyekszem csinálni, hogy a hírességeknek az órai közé is igyekszek szakmai tartalmat betenni. Hogy lehet tudni arról az óráról, arról a szerkezetről, arról a szíról, arról a modellről esetleg, szerintem ez így edukatívabb.
0: Státusz vagy időmérő eszköz szerinted a hírességeknél? Erről beszélgettünk, hogy Eszter kérdezte, hogy státusz egy órát fölrakni, mondtuk, hogy szerintünk az, mert hogyha ott van egy 10-20-30 milliós óra a kezeden, az mindenképpen egyfajta státusz.
1: Biztos,
0: inkább státusz. Erre használják nyilván ők is, sem, mint időmérésre. Nem?
1: Persze, meg, hogy a telefonod. Meg a lambód lent van, érted, a garázsban, viszont amikor bárhova fölmész egy 100 milliós óra, az ott van rajtad. Tehát érted.
2: De most az hogy működik, hogy először kell, hogy legyen egy drága autód, vagy lehet olcsó életed és egy drága karórád? Vagy hogy van ez?
1: Hát attól függ, hogy mennyire vagy tele. Tehát, hogy nyilván minden lett.
2: De most akkor az a lényeg, hogy akkor lesz egy csapatod, mert veszel egy órát, akkor egy klubhoz fogsz tartozni, itt vagyunk Breitlingesek, ugye? És akkor össze fogunk járni, akkor megyünk ilyen rendezvényekre, ahol meghívjuk
0: egymást italokra. Kevés az esélye, hogy a Fregüleresek a Breitlingesek ellen, igen, hogy, a Patek Filipesek összejárnak.
2: Vagy ez csak annyira jó, hogy valaki, aki ért hozzá, hogy ránéz félszem, és azt mondja, ú, értem. Vagy mi az, amit kapsz tőle? Mert ezt nem értem, hogy
0: mit kapsz egy autótól? Mit kapsz
2: az autótól? Villognak egymásnak, igaz?
0: Igen. Mit kapsz egy autótól? Mit kapsz egy 300 ezeres Nike cipőtől? Mit kapsz egy olyan farmertől, ami menő a fiataloknál? Ez mind azon túl, hogy használati eszköz, ez egy státusz, ahova téged berak. Ugyanúgy egy ház, egy lakás, egy óra, ez egy státusz szimbólum, amivel te tartozol valahova, valamilyen réteghez.
2: És sehová sem tartozom.
0: Most a kezeden, most a kezeden tartozol, amit nem vágják. Igen. Jól mondjuk tulajdonképpen, tehát nem időmérő.
1: Abszolút, persze, de hogy alapvetően inkább úgy gondolom, hogy márkákon belül is van ilyen, és vannak olyanok, akik összejárnak, mondjuk nem Magyarországon, de mondjuk Svájcban tudok ilyeneket, meg nálunk nagyobb piacokon, de egyébként igen, tehát az, hogy órás közösség, az egy létező fogalom, és hogy vannak ilyen különböző összejövetelek még Magyarországon is egyébként.
0: A magyar ember nagyjából hol tart az órákban, az ismeretekben, a szerkezetben, mennyire van ennek egyáltalán kultúrája? Most nem arra gondolok, hogy valakinek sok pénze van, vesz egy 20 milliós Rolexet, fölrakja, és akkor villog, hanem hogy mint úgy óra és az órával járó kultúra, a szerkezetek ismerete, a márkák ismerete, azon túl, hogy nézd már meg, mennyibe került a kezén. Itt tartunk nagyjából? Vagy
1: nagyjából itt tartunk egyébként, igen. Igyekszem fejleszteni ezen, de hogy nagyjából itt tartunk. Igen, hogy amit ismernek az emberek, az a Rolex, és így nagyjából semmi más, még egy-kettő, hogy így egy Omega, egy Breitling bevillan, de hogy meg hallották, hogy van egy ilyen, hogy Patek, meg ilyenek, de hogy azért az órás kultúrán van mit fejleszteni.
0: Tehát leginkább a sztárok azért érdeklik, és azért írnak neked, hogy mondd meg, hogy mennyibe kerül a kezén az óra.
1: Persze. És én ezért nem is szeretem. Tehát a legelején én nem szerettem ezzel foglalkozni, mennyibe kerül, mert szerintem az egy tulajdonsága az órának, csak a sok minden más mellett, mint az átmérője, a vastagsága, meg ilyesmi, de nagyon sokanok ez volt csak a lényeg, hogy a pénzt mondjad, hogy mennyibe kerül, de hogy az érdekel a legkevésbé.
0: De megint itt tartunk, hogy igen, van egy ilyen
1: szerkezet,
0: mint az óra, amit építenek, és hogy milyen fogaskerekek, és hogy áll össze, és mennyi ideig építik, és mennyire pontos lesz még 30 év múlva is. És ebből mi ott tartunk, hogy mondd meg, hogy láttam a Dzsudzsi kezén, vagy a Szoboszlai kezén egy órát, mennyibe kerül.
1: Pontosan, konkrétan erről van szó.
0: Ki a magyar sztárok közül az, aki azért mondjuk a legdrágább órákat hordja? Csak hogy én is ezt kérdezem.
1: Ezt szerintem a Szoboszlai.
0: Szoboszlai. Milyen kaliberű órákat látsz a kezén?
1: Hát a 100 milliós óráiból neki van legalább 4. Most, ahogy így jöttem, így átnéztem az elmúlt években, illetve annyit lehetett látni az elmúlt években, igazi.
0: Biztos? Honnan tudod? Pont a Szoboszlainak már nem kell igazit venni, hiszen elhiszem, hogy igazi
1: egyébként
0: van a kezén.
1: Az az érdekes, hogy vannak nemzetközi focisták, akik lebuktak már hamisítványokat, például a Ronaldinho-nak volt ilyenje, a Neymarnak is volt ilyen balhéja, úgyhogy igen.
0: Ne csináld, 2-300 millió eurót keresnek, és felvesz egy hamis órát.
1: Volt ilyen, igen, tehát erre bizonyítékok vannak. Igen.
0: De valószínűleg senki nem gondolja, hogy hamis, mert azt
1: pont
0: gondol...
1: ezért, igen, pont
3: de miért
1: ezért.
3: Nem veszi meg a rendeset, az igazit?
1: Mert egyébként itt jön az exkluzivitás, hogy van olyan, amit még ő se kaphat meg.
3: Ne, egy Ronaldinho nem tud besétálni valahol, és azt mondani, hogy veszek egy ilyet.
1: Tehát, hogy Richard Millhez besétálsz, és azt mondják, hogy köszönjük szépen.
0: Akkor
1: hogy
0: értesítjük.
3: De várjál, nem adnak el nekem soha.
0: Vagy azt mondja, hogy 6 évet vársz rá.
1: Vagy azt mondja, hogy 10 év, vagy azt mondja, hogy ezt már sajnos nem gyertjük, válaszom mást.
3: Aztán.
0: Hát ez a Ferrari is csinálja. Tehát a LaFerrari-ból van mondjuk 300 darab, ha vársz, vagy várólistád van, annyira exkluzív, azért tudja eladni, nem tudom, 15 millió dollár, vagy 50 érmer, vagy 100 érmer, hogy az, hogy 15 darab van benne. Tehát ez mind-mind az, hogy hova hova pozícionálom az órámat. Ha várnod kell rá 6 évet, még értékesebben tudom értékesíteni.
1: Abszolút.
0: Nem?
1: Abszolút. Maximális.
3: Van a túlárazás itt is, amikor azt mondod, hogy hát, hogy tulajdonképpen ez mondjuk szerkezetileg nem adja ezt az 50 milliót.
1: Természetesen. Tehát, hogy miért egy órába 100 milliót?
3: Semmi.
1: Nagyon
3: sok
1: esetben.
3: Olyan, ami éri.
1: Hát figyelj, a 100 milliós óráknak a hamisítványa és a nagyon jó minőségű hamisítványa, ami anyagárban van, az 10 000 euró. Tehát most, és nem 100%-os nyilván, mert ezt a kínaiak gyártják, nem tudják 100%-ba lemásolni, de hogy azért a nagy különbség megvan a kettő között. Tehát ott azért egy 30-40-50 szeres szorzó van a kettő között, persze.
0: Na milyen érzés? Mi van ezt szerkezén? Nézzük meg, mit vett föl.
2: Én most közben Jankovicsal esemesen.
0: Csak rászült
1: a legjobb emberre.
0: Mit vett közben föl? Milyen érzékkel választott neki? Mi van a kezén?
1: Ami a legdrágább innét, amit hoztam, és egyébként lényegben korona ékszer, gondolkodtam rajta, hogy csak ezt hozzam el egyébként. Ez egy Breitling kronomat, ami rózsa arany tokban érkezett, vagy hát rózsaszín arany, hogyha valaki nagyon eltartott újra beszél, ami apró kis gyémántokkal kimaradta.
0: De nem a hamisra nyúlt rá. Hát csak mondom, hogy nem a hamis.
1: Egyébként hallottam a bevezetőt, amit ezzel mondtatok, nem hoztam hamis órát, nincs hamis órám. Én ellene vagyok mindenképpen, úgyhogy nem hoztam magammal.
0: Az ára körülbelül?
1: 13 millió forint nagyjából.
0: 13 millió forint.
2: Megfuttattam az emberemnél, ugye, aki Jankovics Péter, írtam neki, hogy ezt 650-ért vegyem-e meg.
0: 650-ért?
2: Megírta neki, és azt írta vissza, hogy figyelj, igazinak tűnik, 10 óra 10-re van állítva, kihúzott koronával, ez szerintem kirakatban volt, vedd meg.
0: Milyen óra szakértő? Kihúzott koronával 10 óra 10-ben.
3: 10 óra 10 kihúzott korona?
1: Igen, mert általában a legtöbb kirakatban így szokták állítani az órákat, tehát ez is frissen érkezett egy kirakatból, pont azért, mert ugye ez ilyen Victoria, tehát hogy ez egy győzelem, meg erre szokták nagy mosolyog az óra, úgyhogy ezért van.
0: Oké, csak hogy értsük, hogy miért lehet beleszeretni az órákba. Nekem van egy barátom gyerekkorom óta, ő óra őrült, és nagyon sok könyvet kaptam tőle, meg beszélgettünk órákról. Egy kicsit mesélj nekem, csak hogy értsük a mechanikáról, a komplikációkról, mondjuk a te leginkább szereted, legbonyultabb komplikációdat, csak hogy értse az ember, hogy ebben a kicsi kis tokban azért közben micsoda csodákat hajtanak végre azok az óraépítők, akik ezeket csinálják.
1: Az óraőrült leszeretnék valamit mutatni, tehát hogy...
0: Igen. Kicsit a szerkezetek. Nem akarom nagyon, mert nagyon szakmai, csak hogy mit tud mondjuk egy komolyabb szerkezet, és ezt mennyi ideig csinálják, és mire képes.
1: Most, amit itt hoztam a kezembe, és az így ilyen szempontból érdekes, hogy egyszerű kis háromutatós órát hoztam, tehát hogy gyakorlatilag semmit nem tud, óra, perc, másodperc, dátum. Viszont ennek egy olyan szerkezete van, aminek a járás tartaléka, tehát hogyha leteszed, ez több mint 5 napig elketyeg, ez 120 óra. Ez a piaci átlagnak a háromszorosát tudja például. Tehát, hogy ez ilyen szempontból azt mondják, hogy hát igen, ez egy kis egyszerű óra, ez itt semmit nem ér, ami nem igaz, tehát amikor megnézed, hogy mi van a motorháztető alatt, ott azért eléggé.
0: Ugye ezek tulajdonképpen olyan mechanikus szerkezet, amik a kezed mozgásától húzódnak fel mindig, nem kell fölhúzni, ha leveszed, akkor rá egy óramozgatóra, vagy nem tudom pontosan mi a neve.
1: Óraforgatóra,
0: de közben egyébként a kezed mozgásától ő folyamatosan felhúzza magát a szerkezet.
1: Igen, van egy súly benne, ami folyamatosan húzza a rugót.
0: Kicsit olyan, mint a billegne a kezeden, vagy így azt érezheted.
3: Erre ránézel, amit most mondtál, hogy hány óra járás tartalék van benne, föl nem venni.
0: Azt mondod, hogy a Zsűl zsebében találod egy sonkás zsömle mellett.
1: Így van, konkrétan. Én egyébként ezért szeretem, mert hogy van egy fontos fogalom, amit én szeretek, nem is azt mondom, hogy súlykolni, csak néha emlegetni, ugye a csendes luxus. És ez azért,
2: csendes luxus.
1: És ez azért, igen, azzal az órával a csuklódon azért nagy kontrasztban van.
2: A csendes luxus az, amikor mindenki előtt felkelsz, és megeszel egy túrurudit.
0: Igen.
2: Anélkül erre bárki felébredne, az a csendes luxus.
0: Azzal az órával kezed, de már nem ennél, te csendesen túrurudit.
1: Az biztos.
3: És ez árban megmutatkozik?
1: Meg, mert ez is, most azt hiszem, 3900 euró a lista ennek az órának. Igen. Tehát pont, és egyébként ezzel forgattam egyszer a keleti pályaudvar mellett az egyik kis utcában, hogy mit gondoltok, hogy mennyibe kerül a legerősebb ajánlat, azt hiszem valami 150 ezer forint volt. Tehát hogy nem látszik rajta, de mondom, én ezt nagyon szeretem, ezt a csendes luxust, hogy én pontosan tudom, hogy mi van rajtam, magam miatt hordom, nem azért, hogy mindenkit lenyűgözzek az utca túloldalállásság, hogy valami nagy darab.
0: Innen indul a valódi óra, valódi szeretete, hogy egy olyan szerkezet van a kezeden, amiről te tudod, nem is feltétlen egy olyan brand, amit mindenki ismer, hogy hú, akkor most nem tudom, tényleg Patek van a kezeden 100 millióért, de közben tudod a szerkezetről. Na ez már a szerkezetnek a szeretete, meg az ismerete, hogy te ez a csendes luxus, ezt tökre értem, abszolút. Hogy tudod, hogy mi van a kezeden.
2: Ez is egy pacemaker. Ez a kettő csendes luxus tulajdonképpen.
0: Mi a narratívája különböző óráknak? Tehát ha most neked mondok márkákat, akkor te elmondod, hogy nagyjából neked az emberről mit üzennek, mondjuk alapmárkákat, tehát nyilván nem, de Magyarországon,
1: amit
0: mondjuk...
1: Ilyet.
0: Hord az ember. Oké. Mondjuk Feri kezén van egy Omega. Ugye mindenki ismeri, Omega, tudjuk nagyjából ki volt az arca, milyen órákat gyárt, erősen középkategória, jól mondom, én középkategóriába sorolom. Mit mond az Omega? Olcsó vagyok, többnek akarok látszani, nincs pénzem jobbra, elegáns vagyok. Feri meglepte magát egy Omegával.
1: Vicceskedjük el egy kicsit akkor a kérdést. Hát sajnos túl hosszú volt a Rolexnél a várólista, ezért inkább átventem az Omegát.
0: Omega, aha. Középkategóriában
1: vagyok. Mert árva egyébként hasonló, nyilván alatta van valamivel, de hogy igen, ott az van, hogy bemész, ott megkapsz bármit. Tehát nyilván ott is van luxusérzés, van prémium, meg minden. Technikailag nagyon érdekesek az Omegák, nagyon jó órákat gyártanak, de státuszban, nem Rolex.
0: Oké, Eszter azt mondja, hogy 40 éves lesz, meglepi magát egy...
2: Eszter azt mondja, hogy Esztert meglepik a 40 éves.
0: Látsz a kezén egy Rolexet, egy nő, 40 éves nő kezén látsz egy Rolexet, mit árulk? Mi az üzenet? Mi a státusz?
2: Hogy hamarosan eladó lesz.
0: Mit mond róla?
1: Figyelj, azt alapvetően, hogy szerintem nem ismeri az órákat.
0: A Rolex, tehát, hogy nem ismeri az órákat.
1: Igen, mert hogy az van, hogy ha először lett pénzed, akkor mit kell venni? Rolexet kell venni. Ez kb. Ezt üzeni szerintem, és ezért van az, hogy a magyar sztárokon nagyon sokan Rolexet látsz.
0: Aha, mert hogy van egy felületes ismeret, és azt mondja, hogy Rolex, a Rolexet nem ismerem, a szerkezeteket, nem ismerek más márkát, mindenki Rolexet vesz, attól én megkapom azt a státuszt, pontosan, amit szeretnék.
1: Ezért érdekes, hogy behozzak egy példát, Schubert család. Na, tudom, na és igen? Akkor tudtam, erre mosolyra vártam, hogy Norbin Rolex van.
0: Norbin Rolex, eredeti, ez fontos.
1: Igen, igen, én úgy tudom, utána kérdeztem, úgy tudom, igen, de a fia Omegát hord. És nem azért, amiért, hanem ez már egyfajta szintlépésen, úgy gondolom. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy leragadunk a Rolex, meg nem pénzkérdése náluk nyilván, de azt mondod, hogy én Omegát hordok. Réken Audemars-Piguet van.
0: Aha, na az például már, az már egy olyan márka, amit nem feltétlenül ismer.
1: Audemars-Piguet. Az AP, a fiatalok egyébként ismerik, tehát a rapper kultúra miatt, meg a hip-hop, meg ilyesmi, ott ismert lett. Nem tudom, nem hiszem, de rajta egy nagyon szép, szintén gyémántos óra volt, egyébként azt hiszem, múlt héten csináltam erről a videót, és az egy más státusz, meg más szint is, árban is egyébként.
0: Egyébként ha ránézel mondjuk a Norbi kezére, vagy a Norbika kezére, én őt is Norbizom, te fotó alapján nagyságrendileg 900-ezekbe tudod lőni, hogy hamis vagy eredeti óra van a kezén, ha van egy jó minőségű fotód róla, vagy az látnod kell a szerkezetet kézbe fogni a jó minőségi hamisítványok miatt.
1: Egyébként, amit sokszor nem szoktam mondani a videókban, hogy én azért utána kérdezek. Tehát, hogy ez egy kis piac, kis ország, és itt azért 2-3 kereskedőn belül be lehet lőni, hogy kitől van. És hogyha egyiküktől se, akkor gyanús.
0: Aha. Na, de hát azért, mondjuk igen, mondjuk egy ilyen kaliberű órát nem feltétlenül rendel meg az ember internetről. Bár használtan, szertifikáltan, azért nagyon sok ilyen órát meg tudsz venni.
1: Tehát vannak olyan magyar milliárdosok, akiknek az órai nem Magyarországról vannak. Hogy van ilyen, de hogy azért az átlagnak, nagyjából a hírességekből nagyjából tudom, hogy kitől van.
2: Tegyük fel, hogy én egy nagyon kifinomult ember vagyok.
1: Nem, tegyük fel.
0: Egy 12 milliós órával a kezed, ezt most nem is
2: minden este színházba járok, minden este.
0: A Vidor Fesztiválnak mondjuk inkább, igen.
2: Plénumban jól érzem magam, különben klasszikus zenét hallgatok, és egy drága autóval járok. Nem akarom lejáratni magam, barátai a Rolexes prolik előtt. Milyen órát
0: Várjál, Omegás volt, a Feri Omegás volt.
3: De ő most mondta, hogy a Rolex
2: csak az erejízlése.
0: Hogy neked milyen óra illene hozzá?
2: Hát úgy általánosában, mit tudna, meglátná is azt, hogy meglepnéd téged, hogyha egy magyar nőn ilyet látná.
1: Erre hadd válaszoljak akkor annak a márkának a reklám szlogenjével, Chopard Loves Cinemas. Tehát, hogy egy Chopard.
0: De az ékszer óra inkább,
1: igen,
0: a Chopard. Azért
1: igen,
0: az
1: meg nagyon nő, de egyébként van nagyon férfi a
0: Chopard. Ez nem inkább a szerkezetről, hanem az ékszerekről híres, amit ráraknak, nem? Tehát azért ez inkább egy ékszer óra.
2: Na, ezt majd a munkáltatónak írjuk mellett. Chopard
0: ékszer óra.
2: Chopard watches, amúgy a Chopard, én is egy Chopard vagyok, egy leopárd.
0: Ez egy nagy Chopard vagy. Jó nagy Chopard vagy, írj egyről.
2: Szoktam Chopardkodni esetleget. Nagyon sokat Chopard tudok. De igen, szóval, hogy igaz, megnézem, Chopard watches.
0: Oké, addig nézd meg, én addig kérdezek. Ki a külföldi sztárok közül, aki neked nem csak státkuszként hordja, hanem azt gondolod, hogy mondjuk van egy szerkezetismerete, van óraismerete, szereti, érti, tiszteli ezeket a szerkezeteket, de drága órát látsz a kezén. Tehát még a Cristiano Ronaldo, én azt gondolom, hogy oké, megveszi a legdrágábbat, van neki 600 nagyon drága órája, de nem feltétlen, vagy kapja, igen, hordja szponzorként, de nem feltétlen merül a szerkezetben, csak azt látom mindig, hogy 80-100-200 milliós óra van a kezén. Látsz olyat, aki...
1: Mondok két végletet, és meg fogsz lepődni. Az egyik a Dalai Láma, ő órásmester. Konkrétan ő ért az órákhoz, de a Dalai Láma ért az órákhoz.
0: Ezt nem tudtam róla.
1: Igen, ezért mondtam, tudtam, hogy ez neked tetszeni fog. És van nagyon drága óra, amit ajándékba kapott, ráadásul. A másik pedig a Mark Wahlberg például. Aha. Tehát neki nagyon jó gyűjteménye van, ő ért is hozzá, nagyon stílusosan is öltözik, és ő azonnal, tehát nulladik napon látsz rajta mindig újdonságokat. Tehát ő nagyon képbe is
0: van. És ő egy márkával van ilyenkor, vagy ő teljesen márka függetlenül vásárolja meg azokat a szerkezeteket, akár használtam, vagy akár régebbieket.
1: Vagy kapja ő is szintén. Tehát az, hogy nulladik napon megkapsz egy újdonságot, az nagyon jó kapcsolat kell a márkákkal.
0: Aha. Van ennek a piacnak teteje, ami számodra már olyan összeg, vagy amit hallottál, vagy amire 10 évet várni kell? Vagy ha úgy kérdezem inkább, hogy hol van a teteje az órának? Mi, nagyjából hova lehet nagyságrendileg összegben tenni, amit mondjuk összegben akár, igen, először, aztán beszélünk szerkezetről és időről, amit mondjuk nem tudom, Monte Carlo-i elit megengedhet magának. Hol van a teteje? Van teteje?
1: Én úgy gondolom, hogy teteje nyilván, elméleti teteje nyilván van, mert egy, nem tudom, egy gyémántokból nem fér rá egy idő után több, meg egyszerűen fehér aranyból se tudsz egy idő után többet rátenni. De hogy azt mondom, hogy amit láttam és ami volt a kezemen, az mit tudom, $3.5 millió.
0: $3.5 millió. Ott a szerkezetet fizetem meg, a brilleket, a gyémántot fizetem meg rajta, vagy mind a kettőt egyszerre?
1: Meg a márkanevet főleg.
0: Meg a márkanevet. Persze. Az nagyjából hol tartunk? Az
3: hát egy milliárd.
0: Az olyan egy milliárdos óra.
3: Mi volt az?
1: Jacob & Co.
0: Aha.
1: A Jacob & Co, és nekik abból volt többféle is, tehát abból
0: Jakob.
1: Volt a...
0: Csak segítek, Jakob.
2: A Jakob órája?
0: Jacob, jó?
2: Csak most megnéztem a sopárdot. Nem vagyok ilyen sopárdos, nézem, ilyen pandás óra, nem tudom, mire beszélsz.
1: Hát figyelj, a kertjétenket tudok mondani, az női, pici...
0: Az pici. A kertjétenk az egy nagyon pici, nagyon szép, nagyon elegáns, az egy szép óra.
3: És olyan van, ami nyest díszítés van, mert ő az Eszter azt szereti. Vagy mondjuk sopárdurat fölhívom, tud nekem nyestes órát csinálni, hogy odaadjam Eszternek?
1: Nyestes órát azért nem hiszem.
3: Van egyedi órakészítés? Az létező dolog?
1: Persze, ez egy létező üzletág.
3: És mi magyarok hogy állunk órakészítésben? Mert mindig azt mondjuk, hogy a svájci óra, az a svájci szerkezetek az a legjobb.
1: Két véglete van. Van a mondjuk azt, hogy commerce. Ebből egyébként van egy nagyon jó magyar gyártó, az Evolvens, ők évente ezres nagyságrendben, sok százas nagyságrendben gyártanak órákat. Nem tudsz mindent egyedire gyártani, tehát a tokok adottak, de azon kívül a számlapon kívül, vagy a számlapon keresztül gyakorlatilag nagyon-nagyon sok egyediséget bele tudsz vinni, és oda ráteszik az arcot, hogyha akarod, bár azt azért annyira nem szeretik, de hogy bármilyen márkanevet, bármilyen logót, olyan technológiával dolgoznak, hogy lényegében bármit rátesznek a számlapra, ami törvényekben nem ütközik meg ilyesmi.
2: Aha, és van ebben van ilyen gender neutralitás, tehát hogy egy nő hordhat férfi órát, és egy férfi hordhat női órát?
1: Szerintem ez történik jelenleg is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világ történelemben először a reggeli műsorok királya nem mehet haza délelőtt 10-kor, hanem délelőtt is bemutatkozik egy extra műsorral.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
3: Jön augusztus

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Győr legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben, ahol a képviselőtestület több kiemelt jelentőségű kérdésben is határoz. A döntéshozók asztalára kerül a többi közt az önkormányzati óvodák szeptembertől érvényes étkezési térítési díjainak és nyersanyag normáinak módosítása, de döntenek a városi levéltár igazgatói posztjának pályázati kiírásáról is. Továbbá tárgyalnak egy a vármegyeszékhely teljes közigazgatási területét érintő átfogó felülvizsgálati eljárás megindításáról is. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Rangos állami és szakmai kitüntetéseket vehettek át az államalapítás ünnepe alkalmából a győri Széchenyi István Egyetemhez kötődő szakemberek. Dr. Dóka Otto, az intézmény korábbi rektor helyettese és professzora, kiemelkedő tudományos, oktatói és vezetői munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend lovak keresztjét vehette át. A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével tüntették ki dr. Halmai Gábor alkotmányjogászt, a győri jogászképzés egyik alapítóját és oktatóját. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonynatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy a webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével keddtől érhető el. Végül a várható időjárásról. Ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte több felhő zavarhatja, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Lakatos Zsolt úr a szakértővel. Az órák világában merülünk el, már minden kézen megfordultak a drága órák, az olcsó órák.
2: Összemocskoltak.
3: Inkább az olcsó.
1: Eszter keze ledobta a 10 000 fontos órát. Egyszerűen fölvette, de így levágódott. Levágódott róla az óra.
2: Ez egy másik ilyesmi.
1: Igen, teljesen. Másban vagyunk, és Zsolttal órákról, luxusmárkákról és hazai sztárokról, külföldi sztárokról beszélgetünk, hogy ki, hogy hordja, mennyire van ennek kultúrája, mennyire ismerjük az órákat, hol tartanak hazánk sztárjai abban, hogy ismerik a szerkezetet, vagy csak fölvesznek 100 milliós órákat, és a Szoboszlait említetted ugye, hogy legalább 4 darab különböző 100 milliós órája van.
4: Ennyit lehet látni rajta az idő alatt, lehet, hogy azóta, lehet, hogy csak egy van, és érted, eladta, vett másikat, de nem hiszem, tehát hogy azért szerintem megteheti. Azzal a fizetéssel, ami azért neki van, szerintem azért összejön valahogy.
1: Ha meg egy óra nem óra, nem?
4: Persze,
1: hogy öltözöl,
4: persze.
1: Milyen partira mész, milyen autót választasz hozzá.
4: Vesz egy piros órát, aztán elegánsan kell menni, pirosat nem jó hozzá.
1: Hát a narancsárga Lambó, érted, Gáspár Lacinak, no, hát hogy néz neki a kezére egy piros óra. Kicsit azért a szerkezetekről mesélj nekem ennek a kérdésnek, már nekifutottam az előbb is, hogy azért hova tudnak eljutni, vagy hogy működik az emberi agy, vagy hogy ezek az órakészítők akár élnek, nem élnek, fiatalok, új generációsok vagy régik, hogyan álmodják meg ezeket a szerkezeteket, és hogy mi az a durvaság, amit láttál 100-150 évre előre, mondjuk a negyedholdakat is mutatva. Próbálok arra kiukadni, hogy egy kicsit, ha erről mesélnél, hogy azért nagyon bonyolult dolgokat építenek közben.
4: Nem is azt mondom, hogy a kezemben, de nagyon közel hozzám. A Vasaron Konstantinnak van egy olyan órája, ami ekkora, de szó szerint is, hogy ekkora. Beletették a világ összes komplikációját, amit lehetett, és mit tudom én, tehát, hogy Héber holdnaptár, kínai új holdnaptár,
1: de minden. És ez mind szerkezetben, fogaskerekekkel,
4: szerkezetben,
1: tehát ez nem
4: mechanikailag
1: digitális.
4: Ott volt, és mondom, ez
2: több, mint... van szükséged a Héber holdnaptárra, csak kérdezem.
4: Nekem nincs, de el tudom képzelni, hogy van olyan, akinek van. Tehát, hogy szerintem értem, hogy egy olyan komplikáció, amire nem gondol az ember, de lehet, hogy neki kell. Egyébként a teljes Biblia Ószövetség arra épül, tehát hogy ők ugye az összes évszámot egyébként holdban határozták meg.
2: Történelmi érettségre jól jön.
4: És ezért nem lehet visszaszámolni belőle egyébként.
1: Na de hogy azért ezek olyan bonyolult szerkezetek, hogy így, fel aztán, sem fogjuk, hogy az hogy van megépítve.
4: Ugye a tervezés az adott esetben egyébként egyszerű volt, viszont a kivitelezés az valami 5 év. Tehát hogy nagyon sokáig dolgoztak vele.
3: Ebből egy darab van, persze.
1: 5 évig építették az órákat. A kis fogaskereket. Magát a szerkezetet, ami ezt tudja.
4: Mert utána a tokba tenni az már egy egyszerűbb dolog, de magát az órát azt sokáig, nagyon sokáig építette egy mester.
1: Az óra lehet-e befektetés, mint ingatlan? Kérdezi valaki.
4: Adott esetben igen, de ahhoz, ha ezt kérdezi, akkor neki nem. És nem azért, tehát ahhoz nagyon kell érteni hozzá. Tehát neked pontosan kell tudni, hogyha kijön egy óra, abban a pillanatban, hogy neked megvan a kapcsolatot, hogy be tudsz szerezni azon a listáron. Mert hogyha te egy hype-olt órát veszel, mint a kriptót is, ha a csúcson veszed, soha. Tehát onnét csak mínusz van.
1: Aha, de lehet olyan, hogy mondjuk nem gyártanak belőle többet, 500 darab készült, és folyamatosan emelkedik az ára. Amikor egy autó gyártásával leállnak, és onnantól kezdve valamilyen típus elkezd emelkedni.
4: Persze,
1: az ára.
4: De ahhoz nagyon képben kell lenned, hogy arra rá tud nyúlni arra a darabra.
1: Aha. Igen. Neked vannak ilyen befektetési óráid, amik arról szólnak, hogy mondjuk 5-10-20-30 év múlva mennyit fog érni?
4: Nekem nincsenek ilyenek. Nekem sok órám van itt, amit elhoztam, ezek a nagy része ugye saját, de hogy ismerek olyanokat, akik vettek befektetési jelleggel, vannak ilyen haverjaim, barátaim, megvették, beteszik a széfbe, ott el van, nem kér enni, és majd 10 év múlva vagy bejött, vagy nem.
1: Hol tartanak a kínaiak ebben? Ugye tudjuk, hogy mi van az autógyártásban. Tudjuk, hogy mi történik, hát hogy is mondjam, csak az olcsó dolgok gyártásában. Van-e olyan, létezik-e olyan, hogy kínai óragyártás, és ha igen, akkor nagyjából mondjuk egy 50-100-150 éves márkával mennyire tudja felvenni a versenyt?
4: Olyan szempontból érdekes az, hogy ugye idézőjelben lenézzük a kínai óragyártást sok szempontból, főleg aki egyébként nem ért hozzá, de azt ugye tudni kell, hogy a svájci gyártók a 60-70-es évektől elkezdték kiszervezni a gyártást Távol-Keletre. Gondolok itt Tájföldre, Hongkongra, Mainland China-ra, és jelenleg nagyon sok gyártónak gyártanak kínaiak. Tehát, hogy konkrétan önként átadtak tudást, tapasztalatot és mindent a svájciak, azért, hogy olcsóban megkapják a dolgokat. És a Kína erre egyébként valahol felnőtt, és olyan gyártókapacitásokon is olyan dolgokat tudnak csinálni, mint például, hogyha ez az óra, ez mondjuk, amit most itt adok a Ferinek, hogyha ez európai gyártás lenne, e mögött 2-vel több nulla lenne árban valószínűleg.
3: De ezt hogy lehet eladni? Az a neve, hogy szarbomba.
4: Nem is az a lényeg, hogy ez egy hanem, hogy egy teljesen keremiatokos óráról beszélünk, és általában ugye az van, hogyha nem commerce márkáról beszélsz, hanem ilyen lapított hordóformás, ilyen luxusnak kinéző órát, akkor erre azt mondod, hogy 60, 70, 80, 100, 150 millió akármi. Most ezt Kínában legyártják neked 2000 euróért, és ez már egyébként a lista.
1: Ennek menni. Az európai változata nagyjából a stílusba hasonlítani kellene az a Richard Mille, nem? Igen, tehát, hogy őket, abszolút, őt máshogy, ugye nem őket, mert ő egy konkrét személy. Legálisan.
4: Amúgy konkrét személy.
1: De ezzel azt mondom, hogy konkrét személy így van.
2: Ezzel már be lehet menni a termálvízbe?
4: Egyébként ezzel nem mennék be, mert egyébként az ilyen érdekes óráknak azért általában a vízállósága az 5 ATM körül van, és azzal nem menjetek vízbe. Tehát ami nem menetes koronazáros, vagy legalább nem 100 méteres, azzal nem menjetek vízbe, hogy az edukációnak is áldozzunk egy kicsit.
1: Ezekkel a fiatalabb generációs óragyártókkal, mint tényleg Richard Mille, Frank Müller, akik mondjuk az 50-es, 60-as években születtek, tűntek föl, és az elmúlt 50 évben építettek karriert, nem mondjuk, mint egy IVC, vagy egy Rolex, velük lehet találkozni? Te velük el tudsz menni, kajálni egyet, beszélni velük kiállításokon, találkozni mondjuk tényleg egy Frank Müllerrel, vagy egy Richard Mille-rel?
4: Mondok más, Konstantin Csajki mester. Ő nem sokan, vagy tehát olyanok, akik mint én, ők ismerik, de egyébként nem közkézen forgó neve. Ő az egyik, jelenleg az van, hogy a világ legvékonyabb mechanikus óráját ő gyártotta, ez 1,65 mm vastag. Volt ez az óra a kezemen, és mondom, Csajki mesterrel lehet találkozni. Tehát van, és ő egy nagyon szerény ember, és én beszélgettem vele, és lehet oda menni hozzá szelfizni, és minden is úgy áll, mint egy általános iskolás gyerek a tornyaszatyrával. Tehát ő tényleg nagyon szerény, és mondtam neki, hogy húzd már ki magad, tehát egy rockstar vagy, és akkor mondta, hogy nem, ő ne, de mondtam, hogy de.
1: Tehát, hogy ő továbbra is lehet... úgy apostrofálja magát, mint egy óraépítő mester.
4: Aha. Szóval, és vissza egy kicsit a kínai témára, szóval ez is full kínai volt egyébként, amit mutattam. Uh-huh. Tehát, hogy nézd meg, ez egy egymutatós óra, full titán tokban, a földgömböt mintázza, és ezt egyébként jutalmazzák is, mert itt, azt hiszem, itt lehet látni rajta a pecsétet, hogy ők az órás világ Oscar díját elhozták.
3: És ő micsoda?
4: Ez egy Siga Design nevű dolog, ők egy design stúdió Kínában, és ez az egymutatós óraik, mi Blue Planet. És ez egy kicsit ilyen fenntarthatósági téma.
1: Még nem mondom, mennyi az idő.
4: Ez a lényege,
1: én
4: igen. Hogy...
1: A földgömböt, én értem, azért most kikéne, hogy mennyi az idő, azért nagyon nagy bajba lenne.
4: Igen, majd, ha gondolod, majd utána elmesélem.
1: hogy működik maga, igen. Hogy megmondani,
4: igen, de hogy
1: mennyi
4: az idő. A koncepcióért, önmagában azért, hogy most így aggódjunk egy kicsit a földért, meg hogy szemlőtt legyen, ezért kapták, meg önmagában a... Magában a gondolat miatt.
1: De elképesztő, hogy az óragyártásból is megérkeztek.
4: Persze.
1: Szóval tényleg azt gondolom, hogy ilyenek tradíciója van, azért itt 50-150 éves dolgokról is beszélhetünk, akár egy-egy márka esetében, és jönnek a kínaiak, és az elmúlt 20 évben vagy 10 évben meg ugranak egy óriásit.
4: De aztán náluk is van tradíció, tehát a 40-es évek óta náluk is van óragyártás.
1: Aha, tehát csak akkor... nem jött át valahogy Európába, hogy mi nem
4: persze.
1: ismertük
4: tehát
1: meg.
4: Például, amit sokan... Hát talán gúny névnek használnak, nagyon sok hamisítányban van Szigál nevű szerkezet. Ez egy kínai gyártó, majdnem 100 éves, azt hiszem pont 75, tehát hogy ilyen, azért az már, vannak olyan óragyártók, akiknél egyébként Richard Mille, akit emlegettünk, ők 20 vagy 25 éves, vagy 30 éves. Most annál azért háromszor idősebb.
3: Két nagyon fontos kérdés van a hallgatóktól, az egyik a gondos órákról.
4: Volt a kezemben, és úgy volt, hogy forgatok is róluk, de visszakérte az apósom, úgyhogy sajnos ez elmaradt.
1: Lehet-e valamilyen szép szokba berakni ezeket a gondos órákat? Hát, hogy Ferinek is megcsilingeljen.
3: Nem, hanem hogy aki mondjuk ma szeretne órát venni, de nem tud milliós tételben gondolkozni, és azt mondja, hogy mondjuk 2-300 ezer forint a felső határ. Arra van olyan, amire még te is azt mondod, hogy gyerekek 300 ezer forint, de ez adja.
4: Mennyire tetszik ez neked? Így fogásra, meg ilyen, mennyire érzed ezt igényes?
3: Abszolút.
4: Ez egy 120 ezer forintos óra. Ez egy automata Casio, ez
2: három
4: hete
2: jelen. Ez a valóság, Ferikém.
3: Hát ez mondja, gyerekek.
1: Hol van már a G-Shock, meg amit bekapcsoltad a
3: tévét? Nekem egy órán van, apám doxája, és kész. Ennyi.
2: Az
3: jó még a doxa?
2: Hogy miért lett ilyen népóra
4: a magyarok, na, egyébként ez egy érdekes dolog, hogy a magyarok valahogy úgy érzik, hogy a mi lelkünkhöz közel van a doxa. És ez egyébként a vasútfejlesztéshez kapcsolódik, mert hogy a magyar államvasutaknak volt szerződése a doxával, vasutas óra volt eredetileg, és innét jött a popkultúrába, hogy pontos, mint a doxa, üt, mint a doxa, hogy ezek ugye filmekben is mindenhol előkerülnek. Amit közben adtam neked, Balázs, az egy mikrobrendnek, egy kismárkának egy órája, 230 ezer forint, és azért igényességben...
1: Aha, nagyon tehát, szép. Tényleg nagyon szép.
4: Azt mondom,
1: nagyon
4: hogy ez szép. Bármivel tud versenyezni.
1: A hamisítás az körülbelül évente kimutathatóan mennyit árt a piacnak? Ázsiától kezdve mindenki, aki ontja rá a hamisítást.
4: Milliárd dolláros tétel. Sőt, tudom, hogy 10 milliárd dolláros tétel. Most nincs előttem a szám, de egyébként legutóbb, amikor valami hasonlóról beszélgetünk, akkor utána olvastam, és akkor ilyen 10 milliárd dolláros tétel volt. Mert nyilván ez... ez egy ilyen felesleges blót, amit görget maga előtt az óraipar, mert akkor a szervizbe kell menni, akkor az embereknek lekötni az erőforrásait, hogy akkor most szétszedjék, összerakják, hogy akkor ez most igazi, nem igazi, tehát hogy...
1: De egészen durva, hogy hol tartanak hamisításban, nem? Tehát, hogy már senki ne a, nem tudom, a ezerbatos tájföldi szamui kirakatból megvett órára gondoljon, tehát, hogy félelmetes, hogy milyen szerkezeteket csinálnak.
4: Vannak high-end hamisítványok, igen. Tehát, hogy vannak olyanok, amikről távolról nem lehet
1: megmondani. Kellene küzdeni vele, hogy megmond?
4: Abszolút, abszolút. Szóval, hogy egyébként eljátszunk ezzel, hogy TikTokon meg minden, de hogy van olyan hamisítvány, amit kézbe véve lehet megmondani, képről egyáltalán nem. Tehát létezik ilyen, de az meg megint ott kezdődik, hogy 1-2-3 ezer dollár.
3: Tehát, a hamisítvány,
4: igen.
1: Na, és akkor ott a valódi értéke mennyi? Tehát én mondjuk veszek egy órát 3000 dollárért, mit utánzok? Tehát ott az, mit egy 100 000-200 000 dolláros óra van a kezemben 3000 dollárért?
4: Például, ilyesmi, igen.
1: Én nem tudom, ez a hamis óra, ez valahogy nem, ezt nem. Tehát, hogy vagy vegyél egy szép órát, szép szerkezetet, vagy ne hazudj. De az, hogy hamisítvány van a kezeden, nem?
3: Há, olyan polcra akarsz kerülni, ahol nem vagy, jó, ahol nem akkor, tudsz fölmászni.
2: Akkor én lápon, akkor ne jár, olyan nőveknek hajószabítása van.
4: Vagy valami más extenziója,
2: igen. Tehát ez van, lehet nagyot álmodni, kis büdzsével is.
1: Oda néz, miután fönn volt a 12 milliós a kezén. Oda néz, hogy megalakul.
4: Szerintem most ezt a latitűdjét egy pár hétre elintőztem.
2: Ennyi, most innen már a doxához megyek, hogy mit tudnak felgyémátozni nekem. De amúgy ez a kérdésem van például még, hogy a vízórákat. Azt pontosan, hogy el lehet? Igazából tényleg az érdekel, hogy oké, rendben van ez a közösség Magyarországon, akik szeretik az órákat, és kicsit izgalomban jönnek, amikor meglátják a deréktájat, hogy ez így, hát ez nagyon-nagyon király lesz, hogy nekik vannak amúgy ilyen, nem tudom, szokásaik, vagy ilyen, vagy rendezvényeik, vagy ilyesmi, ahol összejárnak és egymást simogatják.
4: Abszolút, abszolút. Az egyik ilyen rendezvény mondjuk a Nemzetközi Órabörz egyébben 3-4 alkalommal van, és akkor ott vannak eladók, de ott lehet emberekkel találkozni. Vannak sokkal kisebb rendezvények, tehát nekünk van olyan nagyobb baráti társaság, ami összejár havonta, mit tudom, és 15-20 ember, és akkor ott simogatjuk egymás óráit. De hogy én például annól elkezdtem egy ilyen kezdeményezést, hogy órás vacsora. És ez nem a reklámhelyem, mert jelenleg nem működik, de hogy volt ilyen esemény, ahol konkrétan előre nem is azt mondom, hogy válogatod, de hogy előre lehetett jelentkezni, jött egy márka, bemutatta az újdonságait, és akkor ott el lehetett tölteni egy 3-4 órát, együtt beszélgetve, vacsorázva, borozgatva, és akkor az egy tök jó hangulatú esemény
2: volt. És vannak ilyen dolgok, amiket egyáltalán nem szabad csinálni egy másik ember órájával? Van ilyen etikettetek?
1: Kicseri a misítványom.
4: Például azt nem...
2: Belekartol a monogramomat.
4: Igen, például azt mondom, hogy... Úgy vigyázunk más órájára, mint a sajátunkra. Szerintem azért ez az egyik legfontosabb alapelv, amit így általában illik követni.
2: Balázs, mi semmi nem tudunk vigyázni, szóval,
1: nem,
2: hogy
1: ez nem egy... való, igen, nekem...
3: Nem is való ez.
4: Ezért nem is hordja Balázs az óráját,
1: igen, rájöttem. Igen, most elküldték a videót, hogy te valamikor 10 éve kielemezted az órát.
4: 2022 áprilisában, ha jól emlékszem.
1: Viszonylag azért így képben vagy mindennel. Akkor nem 10 éve, 2022-ben?
4: Igen.
1: Elemezted ki?
4: Igen.
1: Aha, az volt.
2: És
1: egy...
2: mire jutottál?
1: Egy Breitling volt.
4: Breitling Avenger, igen.
1: Igen. Igazi volt?
4: Úgy gondolom, hogy igen. Minden részletére kiterjedő.
1: Most
4: derül, hogy hát figyelj, Balázs, sajnos van egy rossz híre.
1: Igen, van egy rossz híre, igen. Nem, azt a 40. születésnapomra kaptam. Hordtam párszor, nagyon szép óra, de valahogy otthon úgy ránézek, úgy tetszik, de nincs az az ingerenciám, hogy felvegyem.
4: Erre csak azt mondom, hogy ezt sajnálom.
1: Mi a Breitling márka? Az körülbelül hova sorolódtam ezzel? Légy őszinte vele.
4: Forgalom alapján egyébként a Breitling jelenleg a top 10 márkában van Svájcban, és az ismertség szempontból pedig szerintem a top 5-ben. Tehát, hogy ő az egyik legismertebb.
3: Jó, de mit gondolsz arról az emberről,
4: aki nem hordja a Breitlingét, mit gondolok arról, igen?
1: Igazán menő, hogy van egy szép órád, és nem hordod. Nem?
2: Tehát, egy számológépes kázióval esetleg boldogát tudnánk tenni téged.
4: Sajnos nem hoztam egyébként. Sok káziót hoztam, de az pont sajnos nem. Szóval egyébként az egy jó márka.
1: Aha.
4: Ezért is hoztam egyébként Breitlingeket.
2: Mennyire vennéd át tőle most?
1: Még szervizeltem is, vittem szervizbe. Te rendesen wow.
2: Szervizelni kell az órákat.
1: Hogyne?
2: De mi hány ezer kilométerenként?
4: Egyébként 3-5 évente ajánlják, de azért az 5 év. És azért, mert ugye van benne gumi, ugye a tömítések, és azok kiszáradnak. És akkor utána nem védi az órát. Tehát ezért van az, hogy vízbe vinni az órát, az egy ilyen feltételes dolog, hogy persze, hogyha volt szervizelve, hogyha egyébként arra való, akkor lehet, de amúgy csak így vakon, hogy most nem hordtam 10 évig, fölteszem, bemegyek vele a jacuzziba, azt így biztos, hogy ne.
2: Ez én embertípusom. Én a macskalom takarítás.
1: És hol van az órám? Igen. Kinek van a csúcs a kezé világsztárok közül? Ki a leg, akinél nem láttál drágábbat? Most mindegy, hogy szerkezet vagy luxi, de akinek azt mondta, hogy na igen, továbbra is ő az, aki mindent fölpakol a kezére. Ronaldo?
4: Szerintem a Cristiano Ronaldo, de egyébként mondjuk a DJ Khaled, ugye ők mind a ketten Jacob & Co-t hordanak, a Ronaldo talán egy fokkal exkluzívabbakat, mert neki jobb a kapcsolata egyébként a Jacob Arabo úrral, és ő azért sok minden mást is.
1: A Conor McGregor kezén látok még komoly szerkezeteket.
4: McGregornak nagyon jó órái vannak.
1: Azt látom, igen, ő, mert meg, úgy tűnik, hogy értene is hozzá. Igen.
4: Én úgy gondolom, meg nyilván azért drága is. De ami nekem nagyon tetszik, hogy elkezdett ő is ilyen visszafogó dolgokat hordani. Tehát, hogy a Pateknek például van egy ilyen művészeti vonala, ami kézzel festett számlapok, meg ilyesmi, és hogy megjelent ilyesmi a McGregoron. Tehát nem az van, hogy gyémántok, és minél nagyobb, hanem azt mondta, hogy kis finomságok. És ez szerintem egy pozitív üzenet amúgy. Annak ellenére, hogy a McGregor azért mégiscsak egy harsány csávó. Tehát, hogy...
1: Igen, most jól sikerült a legutolsóbb úgy, hogy a 6 másodpercet.
3: Igen.
1: Nem, a harmadszorra reméljük, hogy visszatér. Nagyon,
3: én egyébként nagyon bírom. Azzal a 6 másodperccel, mint egész életünkben.
1: Hát az brutál volt, igen. Zsolt, nagyon köszi, tök izgalmas világ. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Én azért mindenképpen megnézném, hogy megvan-e mindegyik. Jó, és
2: azért
1: testírásokat és minden mást azért nézzünk át, hogy nem tűnt el valóban egy
4: gyóra. A főalkatrészek megvannak.
2: Én csak azt akartam kérdezni, hogy vannak ezek a nem annyira nagy márkák, amiket úgy hordanak az emberek, mint hogyha nagyon fontosak lennének, Michael Kors, meg az összes többi, és ők is csinálnak órákat, hogy ezek megőrzik az értéküket?
4: Vagy egyáltalán.
1: Zara,
4: igen. Kilépsz az ajtón, és akkor mínusz 40-50-60-80%.
1: Kaptad két tornacipő mellé a C&D órát.
2: Igen. Csak hogy ezt is látom, azért ott is vannak árak, tehát hogy mondjuk...
4: Vannak csak, tehát hogy rá lehet írni, csak nem ér annyit. Sajnos azon, hogy se technikailag, se semmilyen presztízsben nem ér annyit.
1: Nincs annyi. Nagyon köszönjük, Zsolt, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Mivel mész haza? Taxival, kocsival? Küldjünk egy biztonsági őrt?
4: Igen, egy teljes biztonsági szolgálattal ezek után szerintem.
1: De azért ez nagyon menő, hogy este odaszólsz, hogy elhoznál pár órát, és így odaadják neked.
4: De ez kell ilyen kapcsolat, persze.
1: Ezért ez menő. Ugye, hogy most jelen pillanatban itt van 3 óra, szóltál este, hogy szeretné hozni 3 drága órát.
4: És kinyitották a butikot miatt most 9-kor.
1: Óraboltot, érted? Kinyitják az óraboltot. Most nem tudnánk egy nagyon jó minőségű hamisítványra kicserélni?
4: Nem, sajnos nem. Sajnos nem.
3: Értenek hozzá a boltban.
4: Igen, ott elég gyorsan kiderül.
2: Ez egy bizalomjáték. Megnézik, akkor nem bíznak benned, mondom neked.
1: Zsolt, nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, érdekes volt. Köszönjük.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna Jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tehát kony, nyúl és tényű. A beruházás célja a közbiztonság és a közrend erősítése, valamint a természeti és épített értékek védelme. A fejlesztés 2025. szeptemberében indult, és várhatóan 2026 végén fejeződik be. Győrújfalu önkormányzata több mint 15 millió forint támogatást kap. A korszerűbb kamerarendszer a települések közötti együttműködést is erősítheti. Részletek a győrihírek.hu oldalon. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság a tudatos vásárlásra figyelmezteti a Győr-Moson-Sopron vármegyei szülőket is, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Jó, ha tudják a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek is, hogy ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Már jelentkezhetnek a Győr-Moson-Sopron vármegyei iskolák is a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dérinné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Végül a várható időjárásról. Ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte több felhő zavarhatja, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
1: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
0: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
2: Na?
0: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
2: Az jó.
1: Jézusom.
2: Úristen, de hogy nem Annának hívna.
1: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
0: Fel.
2: És lefele merülsz.
1: Lesz.
2: Ja, csak táncolsz a vízbe.
0: Nem, rendes hableány. Workshop.
1: Hableány workshop.
2: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
0: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
1: Ugyan, na miért én?
3: Eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
0: De nem tudtad, hogy mi hiányzik. Úgyhogy októberben befoglaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
3: Gyönyörű lesz.
0: Megtanuljuk, hogy kell vízzel lemerülni, sellő módjára úszkálni, levegőkedesen.
2: Kinek a Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek ilyen dolgok sajnos, és ez így működik. És
3: csillogós pikkelyünk
2: lesz. Ugyanúgy megőrültök, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
0: Lesz kagyló felsőnk, és csillogos pikkelyes úszó alsó.
1: És már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
0: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
2: Így fogtok így vergődni, így a szuszonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
0: Igen, és beforgatjuk magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagy.
3: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
2: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit, Siófokon, a Szabadstrand, a Szabadstrand mellett.
3: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
2: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de
3: nem rossz, de
2: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
1: Azon, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
0: De hogy nem, de be tudjuk
3: hallgatni.
2: Ezzel én is így vagyok, nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
3: Három daiquiri után úgy lehozom, Balázs, hogy öröm lesz nézni.
0: Magára rángatja a

0: Előúszolj. Azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt.
1: Ó, de szép lesz.
2: Na. Na jó.
0: Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
2: Pont jó. Van egy hónapot szorongani. Pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőzni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtan folyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni három taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják. Fújják ki az orrukat, 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted? Úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod, két oldali bajusz fika van az orrán. Még a Pistike, ne fújd a medencébe az orrat, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán esztek egy puncskockát 600 forintért.
1: Mi csinálnak a nénik?
2: Ne nézz oda, ne Pistike. Ússzál még egy hossz, töröd le a taknyot az orrodra.
0: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
2: És te gyerekre mentek.
0: Mi a felnőttre megyünk, és állítólag van egy ilyen melegvizes medence, tehát, hogy
2: mondom, nem fogunk... Mondom a melegvizes medencét,
1: úristen, ott fog ülni nem, három papa sakkozva.
0: Nem fogunk cidrizni.
2: Csör, köröm, bőrdarabokot úckálnak közben.
3: Ezt nem hiszed el, ezen tényleg egy csomó ember van.
2: Hát
3: ellen
2: tudod,
3: nők a 4 méteres, csak mondom, hogy 4 méter
2: mindenbe belekapaszkodnak, hogy lassítsák az időmúlását.
3: És alfarkat húznak maguknak.
0: Hát mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
2: És már úgy jött ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza fel az úszósapkát. Ti már csapatjátok ki a Komjádi úszodában, de jött az öbből még a folyosón, hogy ahogy szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
0: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
2: A megvan, ú, a sellő, meg megvan az uszony. Megvan az uszony. Ráírva, hogy T2-es raktár, Komjádi úszoda, tudod, kispesti szállító egységtől egy ilyen gumiszagú valamit majd ott megkaptok. Júj, de jó!
0: Ez csillog, villog, ez flitteres, ja, ez nem egy ilyen béna izé, nem egy műanyag vacak, hanem kívülről csillog, villog.
2: Vásd valóra álmaidat, és fedezd fel a tenger csellőként, hát beszarod.
3: Látványos víz alatti sellő trükköket igen fogsz megtanulni, Anna.
2: Mindezt jelen a kőbányai Kozma utcai úszodába. És ússzál egyet, nagyon
1: jó. Van sellő búvártúrák, tehát szerveznek olyanoknak búvártúrát, akik már ezt a tanfolyamot kijárták.
2: Na várja, igen, ez Horvátország a Rapszigetén, ez valami, hát mondom, kicsit az olcsó verzió.
1: Kezdjük, nem, ott kezdjük.
2: Az olcsó verziót kapott, hallott, Feri, van Horvátország Rapsziget.
0: Van olyan is.
2: Hát ez a Komjádi lesz.
0: Nem, ez innen indul, a Komjádiból indul, ott megtanuljuk az alapokat, ha tetszik, akkor tovább megyünk a tanfolyamra. Ha még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
2: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron ezek
3: csinálja.
2: Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi. Hát ezeknek is elment az esze.
1: Hát,
3: egykor szebb világot megért oktatóként.
2: Nyitni kellett, nem volt elég,
3: figyelj,
2: hogy...
3: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
0: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg aki hablány akar lenni.
1: Nem jó akartam, de így alakult, Balázs. Nem
2: sodródni kell. Tudod, ez ugyan sodródni kell. Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hoz az élet, abba bele kell menni. Erről szól a felnőttkor. Na jó van, hát fotókat kérünk azért majd.
0: Mindenképpen. Ez azért barom jól, azért lesz jó, nekem például jó ez a tanfolyam, mert én például utálom, ha vízes az arcom.
3: Az jó, az szerintem az jót választottál.
0: Ezt nekem találták ki.
2: Víz alatt lemenni, nagy levegővel,
0: nagy levegővel
2: pici fuldoklás, följössz, megijedsz, visszanyomnak, megillemész, följössz, kicsi pánikrom, te ilyet, abszolút, te vagy.
0: A lába össze van kötve.
2: Be van kötve a lábad, nem tudsz mondani, húzd le a 20 kilós műanyag farok, megtelik vízzel, szerintem a te sportod.
1: De valami szép smink is kell, akkor ilyen vízi.
0: Lesz, Anna, figyelj,
2: de úgyhogy az első 5 percben leázik, és így megcsúszik a szemspirálot. A szempirálot egy kicsit megcsúszik, a rúzsod elkerődik. Kijössz a vízből, és
3: nyomorult.
1: Apa, ez egy mélytengeri lámpás hal.
2: Jézusom, ne nézz oda, kisfiam, ne nézz oda. A néni sellős játszik.
0: Bocsát, megköszöntöttük őket egyébként rendesen.
3: Meg, már tegnap is.
2: Tegnap említettük, hogy ma lesz a születésnapja.
3: Igen, és majd holnap neki... visszatérünk rá, és holnap... jó volt rendben a születésnap.
2: És holnap elmondjuk, hogy érdekes módon tegnap volt a születésnap. Ez a páros születésnap.
0: Így van.
2: És ez ma van? Ma. Ez a mindenség itt neki.
0: Tényleg?
3: De érdekes.
0: De mégsem maradt el.
2: Hát ma ünneplik közösen a születés. Kinek hányadik gyerekek? Ja, ilyet nem illik. Zsúcikém, akkor csak te mondd, hányadik vagy ma? Csak felüttök egy mézes krémes ketten egy villával, nem? Vagy valami azért csak lesz?
0: Nem mentek semmi.
3: Egy alkoholmentes pezsgő.
2: Anna?
1: Megkaptam Julikától reggel.
0: Nem ezért dobtam be
1: egyébként. De ez nagyon-nagyon cuki. Nézd meg a szatyor feliratát, légy szíves.
2: Jean bag, egy jean bag. A jean áthúzva, és egy jean felirattal jean bag.
1: Természetesen nem üres a kis szatyor.
2: Na. Sok kis picis...
3: Nagy!
2: Azt, ami nem, nem ők egy nagy jean szakértő, de jó, neki még az üveg.
1: Ez
2: jó?
1: Nagyon jó.
2: Jóféle?
0: Igen.
3: Ez egy japán jean egyébként. Nagyon érdekes, hogy ezek így belefogtak, és a szokott precizitással gyártanak, mint ugye minden.
2: Viszkikben is ez erősek is a... most már régóta, és a görnek jean vonalon is?
0: Nem tudom, én a viszki vonalat nem kóstoltam, a jeanben nagyon jó.
1: Ez egy nagyon is jó.
2: Viszkiben is nagyon erősek a japánok.
0: Anna, ti mentek valahova? Lesz valami?
3: Hát egy go-go hami.
1: Egy ilyen.
3: De a trófe is csak délután akkor olcsó. Jó, hát
1: a délelőtti olcsóban. Tehát a déli, a esti az már feláros. Nem megyünk.
2: Esti trófea már nem fér
1: bele. Nem. Elmegyünk, ebédelünk a Zsüllel egyet, kész.
3: Ne, közös ebédre.
1: Közös ebédre elmegyünk a Gógó hamiba.
2: Újpesti Gógó hami büfé a legjobb.
1: Csalamád és hamburger tolunk. Hú, de jó volt az Jézusom.
2: De nálad nem illik megkérdezni, hogy hányadik.
1: De én nem titkolom a korom. Tehát a Zsüll és én közöttem egy évkor különbség van. Az én javamra. Hát így vagyunk. Így vagyunk mi a Zsüllel.
3: Semmi családi ünnep a Péter nem viszel valahova este.
1: Nem tudok róla, hát ez lehet, hogy meglepetés érted. Ember még reménykedik, hogy valami lesz.
0: Nem volt kis csokoládé a párnádra oda készítve?
1: De volt, nem csokoládé, egy ilyen kis levél.
0: Nem vagyok
1: csoki.
2: Csokinak tűnt, de kiderült, hogy nem az volt.
1: Nem csoki volt az. Már Péter sem.
2: Igen.
0: Az humora ennek a pasinak.
1: Kaptam egy ilyen kis levélkét, egy ilyen nagyon aranyos kis szülinapi köszöntőt az oda volt. Éve,
2: kapsz,
1: mindig
2: cuki.
1: Kapok, igen, mindig oda teszi nekem, mert tudja, hogy hajnalban megyek el, és akkor az ott van.
0: A bevásárlista mellé.
1: Egy tejföl.
3: Hozzá 2-8-as
2: tejet is. 2-8-as tej, két pirelit sóska. Kis Szabó kérdezi, hogy se egy vérvétel, se egy nagy labor. Semmi gyerekek, semmi.
1: Figyelj.
2: Olyan mondom, hogy jó. Na jól van. Szülinapozatok akkor. Jó?
1: Így van.
2: Mikor vágjuk a tortát?
3: Mindjárt érkezik.
1: Akkor olyan szép kerek lesz, nem? Akkor
3: pedig megrendeltem, nem jött meg, Laci?
2: Rohadékok vagyunk, úristen.
0: Nem, a portán elakadt.
3: Nem engedték föl,
0: tényleg.
2: Igen, nem jött föl.
3: Jó, egy közös ünneplés, egy csapatos, nem
1: én
3: semmi?
1: Benne vagyok, de beszéltük, hogy legyen egy nyárbúcsúztató. Laci fölajánlotta,
2: hogy nyárra
1: lehet.
2: Lackóra is van egy meghívásunk.
0: Laci, szóval... hova mész?
3: Azért.
2: Nem, egy erkélyes.
3: Abba a barlangba belépni azért, az egy elég bátor.
2: Tetőteraszos, lakásavatós.
0: De Annáiknak is van erkélye, nem?
1: Hát, na azt megnézném, oda kiálltok. Hát Népfürdő utcában.
2: Ha behozod a kovászos ugorkát.
1: Meg
2: a kis kredencet, akkor ki tudunk ülni.
1: Feri meg a Laci, láttam már, mikor szerették az IKEA bútorokat. Hát ott két ember kimegy, egy visszajön.
0: Majd váltjuk egymást.
2: Majd részletekben vagyunk az erkélyem.
0: Valamilyen nyártemető, csapatépítő, szeptember építő.
2: Még jó időben kiülős.
0: Jó időben kiülős. Picit becsicsentős. Lacinál?
2: Hát, ott én behajtanám azt az ígéretet.
3: Így van, földobta a teraszt.
1: Tudom vinni a japán
2: gint. Láttam a videóit a teraszról, az a terasz, gyerekek, az össze van pakolva.
3: Pálmafák, virágok, fények, pálmafák, főfújható jacuzzi.
2: Neonfények, ott minden van.
0: Na most akkor bedobnám én is, hogy nekünk is van egy teraszunk, és akkor megnézhetitek az új magas ágyást.
3: Hát nagyon jó, nagyon jó. Vagyok.
2: Aha.
0: És akkor grillezhetünk is egyet.
1: Voltam Juliéknál, nagyon jó kis hely.
2: Amennyien a két bontott zsiguli alatt megtaláljátok a grillsütőt, a 100 liter fáradt olaj mellett, ha valahonnan elő tudjátok kaparni a grillsütőt, és arrébb tudjátok tenni azt a fél traktort, ami ott van a kertetekben.
0: De amit találtok a garázsban, azt hozzá lehet vinni.
3: Az nem az lesz, hogy megérkezünk, és akkor mielőtt teszünk, pakoljuk ki közben a garázs.
2: Egy jó kis garázs.
0: Valahol itt van hátul valami. Szóval szerintem kezdjük ott, hogy elmegyünk Lacihoz.
2: Én láttam Laci rendezett teraszát, én ott indítanék.
0: Miért gondolod,
2: hogy... Vekerle csak haladóknak. Mert nem tudom, ti mindig ástok, furtok, ástok, penészt kerestek, föltúrjátok a kertet, betonoztok, ott a fala, hogy ilyen, úgy mennék el, hogy viszek az ölembe egy fasírozott a csömbét, halufóliába, hogy azt kicsomagolom, ki tudja, hogy látok, éppen római ásatások vannak.
3: Júli, láttam a falfestésedet, hát ne hülyéskedj már, ja, rosszul
2: leszünk. Igen, mindig van veletek valami, a gombásodik a falatok, valami nincs ott rendben.
0: A falfestés az egy hosszú távú projekt. projekt.
2: Ki akarna omlóvakolatnál érted, ezért szuvlakit sütni? Ne, nem, de menjünk el, akciózunk meg a dzsinjét, aztán meg vagyunk.
0: De a teraszunk az csodálatosan szép. Gyönyörű szép kerti bútoraink vannak. Le lehet ülni, van sok virág.
3: Anya, ez, tudod, mi lesz? Ülünk a polikarbonát tető alatt, és veri az eső.
2: Anya, hogy ezt a betonfúrót arrébb kell tenni egy kicsit, tudod, amivel még délután két vekerlei közmunkás fúrta a beton, mert találtak a Juliék valami római kori leletet a kertjükben. Én,
3: kezdjünk a lacinál,
2: kezdjünk
3: jó?
2: A lacinál. Te addig mutass fényképeket a kertedről, és akkor ott meghozza az ítélet a bíróság, hogy megyünk-e hozzá, vagy nem.
0: Jó, nagyon volt nálunk.
1: Nagyon jó. Voltam. A házi szentjük ünnepén voltam. Miroszláv főzött ilyen 87 féle fogásból álló kis, nagyon mentegetőzött, hogy szerény menüsor volt, 87 fogás.
2: Házi szent ünnep.
1: Házi szent ünnep. Igen. Meg kell csokkolni az ikonosztást.
2: Na látod, ezért megyek a lacihoz.
3: Tudod, kicsókolja meg utána.
2: Nekem a Laci tetőteraszára, a jacuzziba, érted, kettő darab ginnel a kezemben.
0: Ez a szláva, erről már meséltem nektek, hogy minden elsőszült fiúnak van egy házi szentje, és ez a szerbeknél egy ilyen óriási nagy happening. Eszem iszom dinom-dánom, és minden barátot, rokont ilyenkor meghívnak, és rengeteget esznek, meg rengeteget isznak. Na, hát ezen voltak az Annáik.
1: Fú, de tényleg, nagyon szerényen. Belépsz, és akkor rögtön ott az ikonosztáz a bejáratnál, és akkor...
3: De úgy, hogy előtte azt már mindenki megcsukolta. Mindenki? Jó kis szájpedész?
1: Van is immunrendszer?
2: Fogsz egy kis domeszoszos törbökendőt, kicsit áttörnöd, adsz rá egy puszit, aztán
1: van egy kalács kitéve, egy nagyon szép kalács, azt Miroszláv sütötte, és akkor van rögtön a pálinka, és akkor törsz egy darabot a kalácskából, rögtön fertőtlenítesz egy deci pálinkával, mert feles nem ismerik.
2: Kérdezik, hogy már... a bontok alapácsot mikor kellett megfognod? Hogy volt, hogy előtte kellett a bontok alapácshoz nyúlni, vagy kimenet kértek azt a kis sithalmot ott, még bontokas már, mert nagyon összekötött. Ez valamikor kertfelújításnak indul, csak Júliék elakadtak fél úton, mert találtak valami más elfoglaltságot.
1: Én két óra után nem is tudtam, hogy tudok szerbül.
2: Folyékony szerbe
1: váltott.
2: A kalasnyikovhoz ne nyúljatok, ennyit kérsz alá, hogy ahhoz ne nyúljunk.
0: Az a baj, hogy mindig csak röhögtök rajtunk, de soha nem jöttök el, pedig ezekre megszoktalak titeket hívni.
2: Ez igaz?
0: Egyszer eljöttek, és azt mondanátok, hogy
3: nem véletlen.
2: Ez igaz? Kár, hogy biztos, hogy nagy buli.
0: Nagy hangulatú, tök jó, mindig. És sose csalódnátok, csak nem hisztem. Inkább megyünk puccos tetőteraszokra, a Lacihoz. Jó, igen, menjünk.
2: Puccos tetőteraszra. Egyébként onnan jött most a nyár végi meghívás.
1: Lackó dobta be,
2: elkészült a terasz, és ott üljünk meg valami tort.
0: És akkor én mondom, hogy akkor én tovább vinném ezt, és akkor gyertek hozzánk utána.
2: Na, jó.
3: Nem akarunk azért állandóan együtt lenni.
0: Jó, most megvártam sok.
3: Juli, na.
2: Veletek egy este, hát bőven elég után meg is vagyunk azért.
0: Következő három évre.
2: Jó, mert a sites konténerbe egyből bele lehet hányni. Azért van oda lerakva, az érted egy telefonszám az oldalt, mondom, nem megy belehány, meg is vagy.
3: Juli, gumicsizmet, lapátot vigyünk, vagy van?
0: Nem, igen, muszáj, mert elmerülszok a néban, a marhatrágyában.
2: Ó, nekem a Lackó kis tetőteraszot meghúzom, én magam egy pohár ginnel.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, Balázsék extra pillanatai után már a Rádió 1-es zenéki a főszerep. Ja, lesz egy extra pillanat jövő héten Balázsékról jut eszembe. A kívánság műsor Sebestyén Balázssal. Erre már nem kell sokat várni. 3 óráig hozom az igazi mai slágereket, és akkor indul majd a top 50-es listánk 3 órakor, amiből kiderül, hogy ez az igazi mai sláger hanyadik ezen a héten. Shakira, Burna Boy, Die Die. Jó hétvégét a Rádió 1-el!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. Isten éltesse a mai nap születésnaposait, Rádió 1-esek, és a mai nap születésnapos dalait, meg albumait. A héten ünnepelt, augusztus 26-án konkrétan David Guetta Nothing But The Beat albuma, 15 éves lett, nagyon durva. Ez volt az első albuma, ami már nem Chris Willis vokálozott, hanem jöttek a nagy nemzetközi sztárok, hát a nagy befutott szóló előadók, akik a csúcson voltak éppen, Usher, Jennifer Hudson, Jessie J, és nagyon szeretett Floridával és Nicki Minajjal dolgozni.

Magyarul jól megpakolta a klub himnuszokkal David Guetta ezt az albumot, 15 éve jelent meg, tehát augusztus 26-án a Nothing But The Beat, és helyet kapott 12. trackként egy olyan dal, aminek az énekesnőjét a mainstreamben még nem annyira lehetett ismerni, viszont David Guetta hallotta online énekelni, és ott beleszeretett a hangjába, halálosan beleszeretett, és hát azóta számtalan slágert készítettek még közösen, ez lett a Titanium. Szia!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az utolsó, augusztusi hétvégén is. Hát hogy elszaladt ez a nyár? Vagy nem tudom, lehet, hogy valaki hosszúnak ítélte meg, nálam ez most nagyon gyorsan eltelt. Lement a szegedi ifjúsági napok is, és most olyan előadókat hozok, akikkel a nyarat indítottuk, mintha csak tegnap lett volna. A Switch Disco, Sam Felt, és hát még valaki betársult a srácokhoz, egy másik Star DJ Rehab, jön a Sleep Tonight, de a Rádió 1-es aktivitások nem állnak meg. Holnap például Balázs különleges kívánság műsora lesz délelőtt.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert köztük ilyen szívmelengető dalok, mint a Sky Full of Stars. És most közlekedési információk. Fruzsitól jött az üzenet a 0620-311-111-re. Torlódik az M7-es Szabadbattyántól Budapest felé, mert volt egy baleset sajnos a 69-es kilométernél. Itt a külső és a leállósávot le is zárták, úgyhogy hát minimum 3 kilométeres a torlódás Fruzsi szerint. Van egy egérút opció, a 80-as kilométernél lévő polgárdi csomópontban érdemes letérni a 7-es számú főútra. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy!
4: És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: a Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a rádió egy hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs Extra Kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
0: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu.
11: Úgy is tett!
12: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt! Müller.
1: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

megy, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti, üdv mindenkinek. Akkor indul majd a top 50-es listánk, aztán mi lesz még ma? Kuki is fog mixen, ugye hétfége van, after party show. 2 órán át szólnak majd mixben az igazi mai slágerek, mert hogy summer edition van még, így augusztus 30-án is. Aztán élő kívánság műsor is lesz 7 órától, 8-tól diszkósít, 9 órakor pedig startol a World is My Radio Show mindenki legnagyobb örömére. Sigala Riptide, most ezt hozom a folytatásban.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, például a futáshoz is. Regál Lili dalát készítettem be, jön a Heal Me. Hát a futóverseny van Budapesten, úgyhogy ez azokat is érinti, akik nem futni, hanem csak autózni szeretnének, mert hogy az első, a második, az ötödik és a tizenegyedik kerület is érintett lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások miatt, úgyhogy érdemes tanulmányozgatni. A polisz.hu oldalán felsorolják, hogy hol van lezárás, forgalomkorlátozás. Ma délután ötig lehet ez még aktuális. Regál Lilit hozom.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Gyorsan szétnézek az üzenetek között. 0620 311 111 a számunk. Faluhelyi Balázs írta ezt. Hello Márti, nem bírom ki, hogy ne mondjam el. Nagyon jó benneteket hallgatni, mert sok kedvencemet játszátok nap, mint nap. És nagyon jó téged is hallgatni. Örülök neked. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Folytatta Balázs. Balázs, nagyon jó a kalapod és a bajuszod, mert hogy Viber üzenetet írtál, és így látom a profilképed. És kinek nagyon jó még a bajusza? Purple Disco Machine-nek.
1: Hey, here's Purple Disco Machine, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az M7-es pedig még mindig torlódik, most már nem 3, hanem 5 kilométeren át Budapest felé Szabadbattyántól a 69-es kilométertől körülbelül. Hát van kerülőút opció is, ezt Fruzsi írta meg korábban, 80-as kilométer polgárdi csomópont, itt érdemes letérni a 7-es számú főútra. Balesetmentes kilométereket mindenkinek, a Daily Mix indul nem sokára ezzel az igazi mai slágerrel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Szeptember 1-én megkezdődik a kedvezményes áru 2026 negyedik negyedéves helyi buszbérlet vásárlásához szükséges hatósági igazolás kiállítása Győrben. A hatósági igazolást szeptember 1-e és 21-e között személyesen két helyszínen lehet igényelni, de online és ügyfélkapunk keresztül is lesz rá lehetőség. Rendkívüli közgyűlést tartanak hétfőn Győrben, ahol a képviselőtestület több kiemelt jelentőségű kérdésben is határoz. A döntéshozók asztalára kerül a többi közt az önkormányzati óvodák szeptembertől érvényes étkezési térítési díjainak és nyersanyag normáinak módosítása. Rendhagyó helyszínen, a Vásárcsarnokban tartotta meg sajtótájékoztatóját a Győri Filharmonikus Zenekar. Az apropót az adta, hogy a társulat szeptember 7-én itt tartja évadnyitó koncertjét. Részletek a győrihírek.hu oldalon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai slágermej.

103.3 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Győr és a környék, nagyon-nagyon szép délután mindenkinek. Augusztus 30-a vasárnap van, és hát természetesen ez a Daily Mix, hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket, de nem felejtjük el most sem a névnaposokat, ők a rózsák, úgyhogy nekik boldogat, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot, itt Győrben, és persze a környéken is. A folytatásban pedig megyünk tovább azonnal a német testvérpárral, a Fastboy-jal, velük pedig szól azonnal a Good Life. So

93 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek Győrben és a környéken, nagyon-nagyon szép délutánt, jó hétvégét. Megyünk tovább a Daily Mixben Alex Kenji-vel, egy olasz DJ-vel és producerrel, aki az Afro Sound egy óriási nótáját dolgozta át. Egy kicsi Afro House, egy kicsi beat, és természetesen óriási buli. Ez jellemzi ezt a nótát, és nagyon-nagyon szeretjük itt a Rádió 1-en. Természetesen ezzel megyünk akkor tovább. Érkezik tehát Alex Kenji, ez már is a Bambole.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok utalévők, óvatosan vezessünk a 82-esen, a 73-as kilométerkőnél Győr belterületén jelenleg is útszűkület mellett lehet haladni. A 81-esen a 2-es kilométerkőnél dolgoznak, és munkálatok a 81-esen szintén a 82-es 83-as kilométerkő között. Abban a csomópontban tehát fokozott körültekintéssel hajtsuk az autót, és a Győr Nagyszenk másodrendűn is nem árt az óvatosság. Jó utat, balesetmentes közlekedést, jön Ed Sheeran, és persze a kamera.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szeptember 7-én este 7-től jön a zenélő piac a Vásárcsarnokban. Egy estére a Győri Vásárcsarnok tehát koncertteremmé alakul. A Győri Vásárcsarnok egyedi hangulatú terében, ahol közönség kedvenc dallamok új környezetben, különleges atmoszférában szólalnak meg. A győri filharmonikusok által egyébként vezényel Hamar Zsolt. Mindenképpen érdemes lesz akkor ellátogatni oda majd. Itt a folytatásban pedig a Daily Mixben megyünk tovább azonnal Kamráddal, a német érdekes sráccal, jön is a Be Mine.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leg

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délután Győrben és a térségben. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és persze ebben az órában is hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket. Egy igazi multikulti dal érkezik, mégpedig a brit Swedish Disco-tól, a marokkói Holland Rehab-től és a holland Sam Feltől. Ja, és van egy angol énekesnőnk is, Gracie, aki a vokálért felelt a következő nótában. A végeredmény pedig Amy McDonald, This is the Life-jának óriási átdolgozása. Jön is azonnal a Sleep Tonight. Night.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

103.1 Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Autósok a Győr Nagybajcs összekötőn most is munkálatok a 8-as, 9-es kilométerkő között, valamint a Vámosszabadi Nagybajcs összekötőn is dolgoznak a 2-es, 4-es kilométerkő között, errefelé útszűkületekre mindenképpen számítanunk kell. A Kunsziget bekötő úton is útépítés zajlik most is, ott a 2-es, 3-as kilométerkő között kell számítanunk szeptember végéig útszűkületre. Jó utat, balesetmentes közlekedést! A Rádió 1-en pedig megyünk tovább már is Bibi Rexával, jön a New Religion.

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Idén már negyedik alkalommal rendezik meg a Győr Rallyt szeptember 11-12-én, amelynek névadó partnere és stratégiai támogatója a Széchenyi István Egyetem. A verseny igazi különlegessége ezúttal is a látványos belvárosi szakasz lesz, amelyet minden évben sok ezer szurkoló követ a helyszínen. A hazai rally sorozat győri állomása különleges atmoszférával és évről évre tömegeket vonzó futamaival nagy népszerűségnek örvend az autósport szerelmeseinek körében. Az idei szeptember 11-12-én sorra kerülő rendezvény az Uni Győr Rally nevet viseli, ami a Széchenyi István Egyetem eddigieknél is jelentősebb szerepvállalását jelzi. A szervezők célja, hogy a résztvevőket és a szurkolókat egyaránt magas színvonalú, biztonságos és élményekben gazdag hétvége várja. Mindenről részletek a győrihírek.hu-n, és itt a folytatásban pedig megyünk tovább Károly Zsonkettősével, jön a Turn the Lights Off!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

103.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A holnapi napon a gomoly felhőkkel tarkított napos időben lehet részünk, csapadékra viszont elég kevés helyen kell készülnünk, azért futózápor zivatarított kialakulhat. A légmozgás több helyen élénk, erős lehet, viszont fokozódik a kánikula hétfőn, így Győrben is 30-36 fokot mérünk majd, és ez megmarad még kedden is, aztán szerdától esett vissza pár fokot a hőmérséklet, meglátjuk, hogy mennyire. Na, folytatásban már is megyünk tovább, Lady Gagával a Rádió 1-en, ez az Abrakadabra.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

103.1 egy rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Búcsúzom mindenkitől, hamarosan délután 2 óra. A mikrofonnál ma is Hársfai Istvánt hallották Győrben és a környéken itt a 103.1-en, de nem csüggedni, hiszen az igazi mai slágerek a folytatásban is szólnak. Kis Márti jön nem sokára, ő hozza a kedvenceket, tartsanak vele. Én mindenkinek szép napot, jó időtöltést és jó rádióhallgatást kívánok, aki pedig így vasárnap is dolgozik, annak kitartást és jó munkát. A folytatás Itibi Tapik és Észre van ez hármasáé. Jan is a Your Love. Has

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
2: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazargasztró élmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
6: Új helyen vár az Alfazó. Most mindenre 25% kedvezmény augusztus 24-től csak egy hétig. Sőt, ajándékba jutalomfalatot is adunk. Alfazó, az egészséges kedvencekért. Győr, Szauter lakópark. Az ajánlat akciós termékekre és kedvenc utalványra nem érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Időzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
8: Bishop Sanyi.
7: Jó, egy kicsit a diózsenői Bishop Sanyinál, egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pillangol a zsebébe. És már mehet is a rulett. Bishop Sanyinál hívják a diózsenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
8: Én tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
7: Jó, kivel überelni Bishop Sanyi?
8: Nem, a Bishop Sanyi azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival. Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
7: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

az órában is. A mikrofonnál Kismerti, és olyan szupersztárokat hozok, mint Lady Gaga, Ed Sheeran, Martin Garrix, most pedig a Clean Bandit, Sean Paul és Anne Murray kollaborációját. Annak idén összedobták ezt a kis könnyed hangzású dance pop dalt, pedig a szövege nagyon is mély, az egyedülálló anyukák küzdelmeiről szól. Ez a Rockabye.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágernagy az autóvezetéshez is. Az autóvezetéshez pedig hozom a tökéletes aláfestő zenét, Olivia Rodrigo Driver's License. Ha autózunk a hajnali vagy a kora esti órákban, jönnek a gímszarvasok, vagy hát jöhetnek, mondjuk mezőgazdasági területek, erdők mellett. Véget ért az őzekpárzási időszaka, most a szarvasok kergülnek meg teljesen. Ilyenkor csökken a veszélyérzetük, és augusztus végétől szeptember végéig váratlanul megjelenhetnek az utakon. Alkonyatkor éjjel hajnalban nagyon aktívak, és csapatokban mozognak. És hogy milyen a szarvasbőgés? Én még élőben nem hallottam, csodálatos lehet, hogy vannak ilyen tematikus megfigyelő túrák. Tiszta Jurassic World, félelmetes. Hát így még a nagyon gazdag emberek szoktak nevetni, nem? Szóval szarvasbőgés időszak van, ez a lényeg, legyünk résen az utakon, hajnalban, pirkadatkor, éjszaka.

0: Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

turné, és szó volt a tervezett visszavonulásáról is, utalt rá, hogy a turné lezárása után egy hosszabb szakmai szünetre vonul. A Loop egyébként onnan van az elnevezés, hogy Ed Sheerannek a védjegyévé vált az élő zenei technikája, vagyis digitális looppedálokat használ, hogy valós időben hozzon létre és építsen egymásra hangokat, miközben önmagát kíséri. Zseni a fickó, és még mindig megtölt vele arénákat. Őt hozom a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Indul hamarosan augusztus utolsó top 50-es listája, aztán augusztus utolsó afterparty show-ja Cookie-val. Élő kívánság műsor is lesz 7 órától, ugye a Mix az 2 órán át szól majd Summer Edition, most pedig hozom Miley Cyrus dalát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kismártival. Csak igazi.

Micsoda nagy Rádió 1-es kedvenc, ez is Sáusz, Félix Jen és a Walk With Me. A Rádió 1 Top 50 49. helyéről szólt. Üdv mindenkinek, szuper jó hétvégét, a mikrofonnál Kismárti, György Attilának jó pihenést. A 48. helyen tanyázó Alok Eva Max dalt pontosan egy helyezéssel előzi meg a már is halató Chasing Paradise, Kygo és a War Republic közösen a 47. helyről. Emlékszünk, hogy 2014 és 2016 között milyen nagyot ment a Tropical House, a fő sodor beli tánczene meghatározó részévé vált, a fesztivál szettek, az ibizai tengerparti klubok, a rádiós lejátszási listák, az aftermovie-k a fesztiválok után, a nyári utazós videók, hát mind-mind ez volt a háttérzene, és ebben oroszlán része volt Kygónak. Ott volt a Firestone, Robin Schulz-tól a Waves, a Prayer in Sea, és ez a stílus szorosan összefonodott a nyárral. Azért múlt időben ne beszéljünk a tropical stílusról, mert hogy még most is nagyot megy, ez a dal is egy picit tropical house, egy picit dance pop, a 47. Kygo, War Republic és a Chasing Paradise.

0: Who's Next?
1: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy. Who's Next? Tette fel a kérdést Selena Gomez az imént. Hát igen, ez egy fontos kérdés, ki a következő a top 50-es listánkon. Blondie és Stevie Appleton és a Never Walk Alone ezen a héten a 42. A kanadai DJ producer lány ugye múlt héten élőben mixelt nálunk, és ez visszahallgatható a weboldalunkon, és egy pozícióval előzi meg jó barátja, David Guetta, tényleg szakmai jó barátok. A Bar Republic-kal közös dal az I Don't Wanna Wait a 41. ezen a héten.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A top 50-es listán 38. helyén Katy Perry egy helyen előzi meg Szirga Dalát, a Stumbling-t, és ez a dal... vagyis Teddy Swims és a Lose Control a 40. helyről szólt. Micsoda hétvége, hát ez az utolsó vakáció hétvége, aztán beindul a mókuskerék, jövő héten becsöngetnek, és akik egy picit talán fellélegezhetnek, azok a DJ-k, a Rádió 1-es DJ-kkel az idei nyári szezonban nagyon sok fesztiválon össze lehetett futni. Most még így a finishben a szegedi ifjúsági napokon például Regál Lilivel, akinek a Heal Me dala a 37.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része.
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: 97. Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en, minden hétvégén.
2: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Top 50 pedig folytatódik az imént. Lado és a Lottery a 32. helyről szólt. Egy pozícióval előzi meg Rehab és Ina közösét, a Rock My Body-t. És velünk van még egy fantasztikus pop duett, Lady Gaga Bruno Mars. Igen, ami jó, az jó. A listánk pedig azzal a vadó DJ-producerrel folytatódik, aki múlt szombaton nálunk járt és élőben zenélt. A kanadai DJ-producer, szuperstár Blond is, akinek a vadi új dala Billboard Dance Airplay chartra is bekerült. A Lovers on the Dance Floor nálunk a 31.
1: Hello, Blondish vagyok. Ez itt a legújabb dalom a Rádió 1-en.

interjú, egy top 50, 25. ezen a héten Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. Most pedig hozom az óra a leglazább dalát. Tame Impala, Dracula, a Jenny remix természetesen. Azt is mondhatnám, hogy az ausztrál pszichedelikus rock és a K-pop nagy találkozása ez. A Luminate fél éves zenei jelentése szerint a dal az év egyik leghallgatottabb felvétele az egész világon. Tame Impala, Jenny és a Dracula a Rádió 1 top 50-es listán ezen a héten a

0: találkozása Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a 25. A következő órára is felsorakoztak az igazi mai slágerek. Mutatom azt is, hogy hogyan indulunk. Extent és a Don't Leave a 23. helyről szól mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újraérkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest. Éld át az év legfinomabb pillanatait.
5: Új helyen vár az Alfazó. Most mindenre 25% kedvezmény augusztus 24-től csak egy hétig. Sőt, ajándékba jutalomfalatot is adunk. Alfazó, az egészséges kedvencekért. Győr, Szauter lakópark. Az ajánlat akciós termékekre és kedvenc utalványra nem érvényes, más kedvezménnyel nem vonható össze.
6: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az oilkutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az oilkutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
7: Időzünk egy kicsit Bishop Sanyinál, és akkor...
8: Bishop Sanyi.
7: Jó, egy kicsit a diózsénői Bishop Sanyinál egy picit megint időzhetünk. Kocsmában tudja a késes trükköt az Alien 2-ből. Ugye ott a Bishop a robot, aki elővette egy kést. Kettő rövid után kikapja a pillangót a zsebébe. Pilagol, és már mehet is a rulett. Bishop Sanyinek hívják a diósjenői kocsmában. Egyfajta látványosság. Jó. Na, tessék, igen.
8: Én, tudod, ki küldenék rá Bishop Sanyira?
7: Jó, kivel überelni Bishop Sanyi?
8: Nem, a Bishop Sanyi azt akarom, hogy mérkőzzön meg Pikpak Gyuszival. Pikpak Gyuszi Miskolcon a fehér elefánt presszóban veri hagyba főbe az idegen vendégeket.
7: Nem ott, hogy nem innál meg ott egy feles. Gyuszika, gyere ide, bejött egy idegen, megérkezik Pikpak Gyuszi, és azonnal elintézi őket.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Kismártival. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 23.

A mikrofonnál Kis Márti, Exen dala berobbantotta az órát, a 23. Don't Leave, a 22. Lady Gaga és a frissen Emmy-díjra jelölt dal, a Dead Dance, és el is érkeztünk a listánk egyik legfiatalabb előadójához, Németországból hozom, egy ottani tehetségkutató műsorban döntősként ismerte meg az ország jó pár éve, még gyerekként, Loi, Golden Summer!

Ez a rádió egy top 50. Minden hétvégén, szombaton 10 és dél között, vasárnap pedig az ismétlés 3 órától, és úgy tűnik, hogy tarolnak az égenerációs német sztárok. Itt volt Lloyd, most pedig Kamrád és a Hug Yourself. A 19. helyről hozom.

volt Jennifer Lopez és David Guetta dekészítette. Ezen a héten megelőzik a Fastboy dalát, a Good Life a 17. és Ed Sheeran Azizamját is, ami ugye a 18. Ezen a héten Jennifer Lopez, David Guetta és a nagy találkozás a Save Me Tonight a 15.

0: Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en még ebben az órában, vagyis bő fél órán át ideiglenes forgalomkorlátozásokra számíthatunk Budapesten az első, a második, az ötödik és a 11. kerületben futóverseny miatt, ez a polisz.hu oldalán is olvasható. Lezárták a 9. kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertala Lajos utca és a Szent Gellért tér között, tájékoztatott mindenkit a budapesti rendőrfőkapitányság. Hát ez még jó fél órán át lesz aktuális. Balesetmentes kilométereket mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A 13.

Rádió 1 Top 50. Ezt a fél órát Taylor Swift-tel indítottuk, a The Fate of Ophelia 13. helyről szólt, és el is érkeztünk már majdnem a Top 10-ben, a 12. helyezettünkhöz. Shakira, Burna Boy és a Die Die. Lassan nem lesz olyan hely, olyan pontja a földnek, ahol ne koncertezett volna Shakira, most ugye a foci VB-n már negyedjére lépett fel, november 28-án pedig a gizai

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez pedig a Rádió 1 Top 50, az Elit alakulat, mert már itt vagyunk a Top 10-ben, Martin Garrix, Mathisen, Szetko és a Butterflies a 11-dik, megelőzi őket Loi, így ő most a sereghajtó a Top 10-ben a Get Lucky-val, most pedig DJ producer szupersztárok, egy igazi kollaboráció a folytatásban, olyan sztárok köztük, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt partiztunk, Sam Fett, Switch Disco, Rehab, Sleep Tonight, a 9-dik.

csak igazi mai sláger megy a rádió, egy top 50-es lista pedig pörög tovább. Ray Dalton, Blood Running, ez a hetedik helyről szólt, megelőzi Hypaton dalát, az Out of My Head a nyolcadik, kilencedik Sam Fett és a Sleep Tonight, most pedig egy vidám olasz DJ Alex Kenji és a Bambolé az ötödik.

1, csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 top 50-ben is, a top 10-es listánk pedig ezen a héten, hát mutatom, hogy hogyan is állt össze, a 10. Loy és a nagy Rádió 1-es kedvenc tőle, a Get Lucky! Sam Felt és a Sleep Tonight a 8. Hypaton, és egy óriás nagy Rádió 1-es kedvenc, az Out of My Head.

mai slágere, a Bambolé is itt van, az ötödik. Pontosan egy pozícióval előzi meg Taylor Swift, az Opelite a negyedik, a harmadik helyen Kamrád és a Be Mine, a második Purple Disco Machine, és utat az aranyérmesnek Bibi Rexa Faithless New Religion a Rádió egy top 50-es listán az első.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
8: És ez?
7: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel
13: egy helyen?
12: Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
14: Akár 60% kedvezmény Eurosport termékekre? Igen! Tankolj az Oil kutakon, gyűjtsd a matricákat és váltsd be őket kiváló minőségű Eurosport termékekre. Napszemüveg, sportáskák, labdák és sok más hasznos nyári kellék vár rád. Minél többet tankolsz, annál több terméket vásárolhatsz meg hatalmas kedvezménnyel. Tankolj az Oilnál és hozd ki a legtöbbet a nyárból. Részletek az Oil kutakon és a www.oil-benzinkutak.hu oldalon. Várunk az Árkádnál, a Bánaladár úton és a régi Veszprémi úton.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
15: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
2: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
16: De melyik végét? De hova
15: csatlakoztassam?
2: Hülyén üldögélnél.
16: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
15: Ó, de csak félmeztelenül.
2: Na, igen? Egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
15: A szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Igen. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
2: A szexi tűzoltó naptár, igen.
15: Igen, általában kiskutyákkal.
2: Elmondom vagy... neked, annyira igen, nem tűzoltó.
16: Igen, valószínűleg az van.
2: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltó egységtől jön.
15: Ezek tűzoltók, összelek.
17: A Harlem Dance-es fiúk, szóval, na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek
2: igen,
17: vannak.
2: Igen, neked csipelni fiúk érted? Vannak a fejed, de tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
15: Nem, ne haragudjatok, vannak jóképű, kisportolt, jótestű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
2: Megcsináltak a gyárban.
15: A gyárban, igen,
2: azok tök jó arcok voltak.
15: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
2: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például. hozza? Szexi. Hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel?
15: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált. Te ebbe, és mögött, a gyönge lehetsz munka. Igen.
2: ANTS-es egyenruha, navos egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
17: Pilóta, mi?
2: Magyar Honvédség, semmi.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Rádió 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió 8, aki igazi, ma is Slager, Mellenök fiúk, ők voltak az Offenbach és Overdrive. Yes, mehetünk tovább. Micsoda zene érkezik. Esküszöm nektek, ő egy nagyon híres DJ. Nagyon sokan szeretik, nem csodálom, jó zene csinál és jó bulit. Sőt, az egyik buliban, képzeljétek el, ő hozott egy kisgyereke. Igen, van egy kis gyerek, 2-3 éves, és ott volt a DJ pultnál, és ugrott egy nagyot, mikor az apa dolgozott. De jó, úgy hívják őt, hogy Fisher, és a legújabb dal tőle, Rain. Higgyetek nekem, ez egy minőségi zene. Szóval, ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. 19 óraig mixelek nektek az igazi imánságereket, sok a zene, kevés a duma, most nem beszélek. Sziasztok! Ez egy kicsit visszajövök később, jó? Fisher Rain!

0: titolé Never Walk Alone. Micsoda da jó szemcíme, ugye? Magyarul nem leszünk egyedül. Ez egy jó. Blondish, ha egyszer itt voltál, mondd meg, hogy ki vagy és kit hallgatod.
1: Hi, this is Blondish and you're listening to Q.

és szeretni. Shine, ez volt a Sam Timmer. Oh, érkezik megint egy jó kis nyári hangulat itt az After Party Show Summer Edition. Mert igen, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi meslegereket, megszakítás nélkül. Csak egy kicsit beszélek. És elmondom, mi jön, oké? Okay? Ken Nass és Zikóval együtt a Sam Timmer egyszerű Samba. Szóval érkezik egy kis brazil hangulat itt a Rádió Egyen. Jó lesz nektek? Jó? Oké. Okay. Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek. Allez, apukikám!

néző előtt. Nem tévén keresztül, hanem helyszínen, Brazíliában. Úgy hívják őt, hogy Lady Gaga, jönnek a Bloody Mary, tarágyoljen, ahol sok igazi imáislager megy. 19 óraig mixelek nektek az igazi imáislagereket. Ne tessék csinálni semmi, jó? Csak érvezni. Hale hopp!

0: Hype és Ferrari. Hamarosan újra mixelek nektek az igazi mai slágereket 19 óraig, és jön Hertz Pepe Disco Machine Legüt, a szem címe Wonderful Life 25.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
3: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
2: Jön.
3: Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Második óra, ahol mixerek nektek az igazi mai slágereket az After Party Show Summer Editionben, amik szép. És úgy mondtam, érkezik Hertz és Purple Disco Machine együtt, a szem címe Wonderful Life 25. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást. Hangerő maximálisan, budizunk tovább, nincs mese. Jó lesz? Jó lesz, kuki.

felejtem, hogy gyerek volt, mikor olyan zenét csinált, a rögtön világ sláger lett. Úgy hívják, hogy Martin Garrix. Bizony, itt a legújabb dal tőle, a szám címe Butterflies. És mi volt az első nagy zene tőle? Emlékeztek? Elmondom, Animals. Ugye? Ugye? Azóta nem kisfiú, hanem felnőtt ember, és világsztár DJ. Ennyi. Martin Garrix, Butterflies, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Itt az After Party Show Summer Edition. Hú-hú.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
3: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
4: De melyik végét? De hova?
2: Hova csatlakoztassam?
3: Hülyén üldögélnél.
4: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egy
2: ilyen ruhába. Ó, de csak félmeztelenül.
3: Na. Igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
2: Szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
3: A szexi tűzoltó naptár, igen.
2: Igen, általában kiskutyákkal.
3: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
4: Igen, tehát, igen, valószínűleg az van.
3: Valószínűleg nem igaz, biztos, nem, hogy nem vagy New York-i tűzoltócsik tőle.
2: Ezek tűzoltók, összelekkel.
5: Hát nem denszes fiúk, szóval, na, érted? Szóval Julinak a fején ilyen
3: igen,
5: képek
3: neked
5: vannak.
3: Csipennél fiúk érted? Vannak a fejed, de tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
2: Nem, ne haragudjatok, vannak jóképű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
3: Megcsináltak a gyárban.
2: A gyárban, ahol,
3: igen, igen, igen, azok tök jó arcok voltak.
2: Abból lett még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
3: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozzá, hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel?
2: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
5: Te ebbe, és mögött, a gyünge rengeteg munka. Igen, igen.
3: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
5: Pilóta, mi?
3: Magyar Honvédség, semmi.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

9 óráig, és ahogy mondtam, érkezik az Isteni Szigera és az MC Mary Riptide. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, köszönöm szépen, hogy velem vagytok, jó lesz, higgyetek nekem, ne tessék csinálni semmit, csak lazulni és érvezni az a jó kis After Party Show Summer Edition.

0: de jól sikerül tényleg. Appá érkezik ez a kis francia duo DJ. Szeretjük őket tényleg, arányosak. Egyszer itt voltak a stúdióban jó pár évvel ezelőtt, jó kis riport csináltunk együtt, jönnek a Offenbank és a szám címe Wasted Love. Hírjetek nekem, jó lesz, utána jön egy kis Medusa és egy kis Robin Schulz, Cyril Elégut. Jó lesz ez nektek? Na még szép, After Party Show Summer Edition 19 óraig, nincs mese, mixelek nektek az igazi mai slágereket. Arrébb kukikám, mutass meg mit tudsz! Ha-ha!
1: Hi, this is Offenbach. Now you are listening to Cookie, our French DJ.

0: től telefonálnia 0623 111 113, és hamarosan újra zenélünk, érkezik Taylor Swift. Oh, a Polite.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvenc hét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
6: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, döt, visszahangzik minden. Gyerek, csináltam. Na, jó van, kívánság műsor van a túlsó végén, kit köszöntsünk? Haló.
2: Szia, Kuki, Alice vagyok.
1: Alice, de szép neved van, ez egy francia név, ezt tudtad?
2: Nem is tudtam, ezt nem tudtam.
1: Mondjuk Alice franciaul hangzik, de francia név, ezt nem tudom, de jó hangzik. Alice, vagy Alizé, vagy Alé. Na, mit szeretnék enni tőlünk, Alice?
2: David Guetta-tól az I Don't Wanna Wait című számot.
1: És mit nem akarsz várni? Mesélj nekem.
2: A munkát holnap, meg hogy elkezdődjön a szeptember.
1: Ja, nem akarod ezt várni. Mondjuk szerintem nem vagy egyedül benne, de hát na, nem sokára karácsony.
2: Igen, lehet, hogy jobb, ha már arra készülünk inkább.
1: Jó, szóval ez lenne az üzenet?
2: Igen, mindenkinek, akinek most ez nehéz lesz kicsit, ez a szeptember és a kezdés.
1: Jó, oké. Rendben, köszönöm szépen a telefont, egy kis info, még mindig augusztusban vagyunk, jó? Csak holnap után lesz elsőjén. Szóval még augusztus van, érezd jól magad, jó? Alice.
2: Köszönöm szépen.
1: Igazán nincs, én köszönöm a telefonáltál. Nagyon megtisztelő volt nekem. Köszönöm szépen.
2: Köszi.
1: Szia. Na, allez, érkezik David Guetta, I Don't Wanna Wait, One Republic elégütt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyen.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk. Hát a fiataloknak jó pihit, holnap is, mert kedden iskola. De jó tanulni, ez egy jó dolog, tényleg viccen kívül. Legyetek mindig jó tanulók, én ezt kívánom nektek. Na, de most kívánságműsor folyik nálunk, kit köszöntsünk? Haló, haló?
2: Szia, Laura vagyok.
1: Laura, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, fáradtam egy kicsit, de minden oké és rendben.
1: Nem tudom, holnap dolgozol, vagy pihi, vagy szabadság?
2: Nem, holnap már munka van.
1: Munka van.
2: Már munka van, igen.
1: Kitartás neked. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Lojtot szeretnék egy számot kérni.
1: Jó, nagyon jó, a szám címe Golden Summer. Ez nagyon jó, ez elég újabb, remélem, hogy tetszeni fog neked. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, akit szereti, és legfőképp magamnak.
1: Na jó, van, oké, rendben, hát akkor köszönöm szépen a telefonodat, és kitartást kívánok neked. Holnapra jó a munkahelyen,
2: köszönöm,
1: jó?
2: Köszönöm szépen, további szép napot.
1: Neked is, ciao, ciao, szia, szia. Érkezik Loj, tényleg elég újabb dal tőle, Golden Summer, itt a rádió jön, ahol csak igazi ma is legyen megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Egy! Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi magyarok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: legyen.
1: Megy tovább a kívánság műsorit nálunk. Igen, a 0623111111-re tudtok kérni a Delt, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Halló, Kuki, Gizbo vagyok.
1: Mi újság? Hogy vagy?
2: Most már végre egy 27 hétig volt a hetünknek. 4 napot zoltunk le egymás után.
1: Szóval sok volt a munka?
2: Most igen.
1: Most pihi?
2: Ma igen.
1: Jó van. Közben mit szeretnék kenni tőlem?
2: Egy jó kis megszerzőktóriát.
1: Jó van, oké. A legújabb jó lesz?
2: Jó, persze.
1: One Kiss, ez a szem címe. Kinek szeretnéd külön ezt a kis puszit?
2: Anikónak, Nikinek, Übinek, neked, családodnak, kis szereti.
1: Oké.
2: Meg persze Szikvöl Tamásnak.
1: Jó, oké, rendben uram, köszönöm szépen a telefonot, és kívánok neked egy szuper keremes pihenést, jó?
2: Köszi, Koki,
1: ciao, ciao, szia, szia, érkezik egy újdonság nálunk, Gabriel Dancer, igen, Metzke Viktor emelégütt, a szem címe One Kiss, egy puszit, muah!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Van egy jó hírem, hölgyeim és uraim, búcsúzok, mert érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb jövő héten találkozunk szombaton, a fiataloknak kívánok nektek sok-sok sikert az iskolához, jó, mindent bele tessék tanulni, ez egy fontos dolog, jó? Oké. Kuki voltam, kívánok nektek egy szuper keremes hetet, vigyázzatok magatokra, és búcsúzom Calvin Harris-szal együtt, a szám címe A Need Your Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz.
2: A rádió egy legújabb őrülete visszatér.
1: Jön.
2: Újra jön a rádió egy konténer.
3: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy. És a másik része.
4: Jaj, ne. Tényleg rúgjuk ki az Atist.
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
1: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madámon, három adat messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a rádió egy csak igazi, ma is lágerem, egy diszkosít rádió show, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel, ezen a vasárnapon is Bárány Attila távol marad.
4: És köszönjük mindenkinek a színfesztiválon, aki ezen a héten velünk tartott, a Rádió egy stage meg a Rádió egy stégen, fantasztikus volt. Én egyébként félőben vagyok, mert jelenleg itt Budapesten Made in Italy partin játszom.
3: Jennifer Lopez és David Guetta közös lemezével kezdjük, és ezzel kívánok mindenkinek kellemes rádiózást itt a Rádió egyen, ahol csak igazi, ma is lágerem, ez a diszkosít rádió show.

0: Ez a Rádió 1 esti showja, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrián színnövő, Disco Shit, Hamai PG Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és én félőben vagyok, mert Made in Italy Party van Budapesten, ott játszom éppen, de nem tudom, hogy tegnap megköszöntük vagy sem, talán ha jól emlékszem, megköszöntük, ha nem, akkor itt az alkalom, hogy megköszönjük a Balatoni Bobnak is, mert hogy fantasztikus volt a Disco Shit Legends, a 25. születésnapját ünnepelte ez a bizonyos helyszín, és ezért meghívtak minket oda játszani 4,5 órán keresztül egy délutáni induló eseményre, és kora este vége is volt. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást.
1: Mindenféleképpen köszönjük, és ahogy megköszönte te, és én is köszönöm, hogy mindenki ott volt a színen, a Rádió 1 stage-en, és jól érezte magát. Tényleg maga az aréna és a stage is nagyon jó volt, ugyebár délután és este is hatalmas bulik voltak. És hát én köszönöm a szombatot Érnek és Szlovákiának is. És már is megyünk tovább. Na, egy Imán Angel koronggal jön a Drive Me Down itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Disco Shit Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy, Bárányától a nélkül diszkosít Radio Show DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: Én egyébként még szombaton Bogácson is voltam, és az is fantasztikus volt a nyárzáró. Köszi szépen, soha nem játszottam még egyébként ezen a helyen.
2: Fú, nagyon jó.
1: Nekem is újdonság volt, és nagyon jól éreztem magam, remélem jövőre újra hívnak. Most pedig Made in Italizok éppen Budapesten, egy nyári nyitott szórakozó helyen. Erről majd holnap fogok beszélni természetesen bővebben, hogy milyen volt ez a bizonyos buli.
0: Jövünk Argival, a görög istennel, és természetesen az ő lemezeit itt a Diszkosít Radio Show-ban még nagyon-nagyon régen én kezdtem el játszani, és most egy olyan mondhatni ellopott felvétellel érkezem, ami még nem jelent meg, egy pici részlet kikerült belőle, és össze tudtam rakni egy olyat, hogy tudjam játszani. Jön a 2000 nem tudom hányas, mert az sem biztos, hogy lesz ebből hivatalos megjelenés. Egy biztos, hogy az Argy csinál David Guetta és Chris Willis szenzációs dalára, a Just a Little More Love-ra egy egészen Argy-s remixet. Na ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak igazi, ma is Sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy és diszkosít rádiós, ezen a héten egyébként kétharmadban voltunk, a Hamvai meg a Junior, a Bárány nem volt, de reméltek jövő hétfőtől már újra együtt leszünk, és hát kérem szépen beindítjuk az őszt. Én egyébként csak szombaton játszom a jövő héten, viszont akkor egy szlovákiai eseményen fogok pörgetni 2 órán keresztül, oda várok majd mindenkit nagy szeretettel. Közel van egyébként Nové Zámkihoz, Érsekújvárhoz ez a bizonyos helyszín. Az ottani esemény Zsitva Besenyőnek hívják, ennek a szlovák nevét nem tudom, de nem is kell, hiszen minden magyart várok majd oda.
1: Most pedig érkezik ma estére a második, Imál Angel Korong, ugyebár Gangó Bernadett, egy magyar producer, aki egyébként Lelki Hiller, és Angliában él, de hát magyar származású. Csinált egy világslágert, és szerintem ez lesz minden idők második legerősebb dala, amivel most érkezünk. Itt egy Messengers Melodic Remix az I'm Alive-ból, a Rádió Egyen, ahol csak igaz.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, vasárnap is diszkosít Rádió Show DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel, méghozzá Bárány Attila nélkül.
1: Mondtam ezt a zsitpap versenyt, igen, hogy egészen 9-11-ig játszunk majd jövő hét szombaton, és utána majd elfelejtettem, hogy rohannom kell, mert Dani barátomnak lesz az esküvője, és az esküvő afteren, lehet, hogy egy-két külföldi számot föl kell majd tennem az ottani fiatalságnak, úgyhogy visszarohanok majd Magyarországra, és ott folytatom majd a bulit.
0: Most pedig jön egy kis rock and roll, ami mondhatni ritka vendég itt a Rádió egyen, de nem tudom, valamiért ez nekem már akkor is tetszett, amikor körülbelül 2 évvel ezelőtt kihozta Armin van Buuren, de valahogy nem kapott el az a verzió. Ebben viszont nagyon imádom Melodic, rövidre vágtam, jön Van Halen és a Jump itt a Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

Ez a rádió egy esti sója, a Diszkos itt Radio Show, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színű zenékkel. Ma én egyébként azért nem vagyok itt élőben, mert Made in Italy bulin játszom olasz slágereket, éppen DJ Junioros mozga természetesen, itt Budapesten a Kopaszi kerten, a nyári nyitott szórakozó helyen, de holnap este már szerintem újra 3D-ben van a Diszkos itt, és akkor újult erővel jövünk vissza élőbe. A következő felvétel egy olyan, amelyet játszottunk a Kossuth téren, egyes információk szerint több mint 90 ezer ember volt ott a téren és a közbűső utcákon nézve és hallgatva minket, ugyebár Imal Angels és a Messengers léptünk fel együtt. Na, most a Messengers érkezik, Imal Angel minden idők második legsikeresebb dalából, ami a Bad Times. Ez szól most itt a következőkben a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkos.

0: velünk lesz, és hát hosszú idő után mondhatni, beáll a rend, és hármar leszünk. Egy biztos, hogy most DJ Junior és jó magam Hanvai Pici búcsúzunk.
1: Én az a búcsúzom, hogy Made in Italista Budapesten, ezért nem voltam élőben, viszont erről majd fogok beszélni holnap este itt a Rádió 1-en, hogy milyen volt a rendezvény. Aztán a jövőt szombaton Szlovákiában játszom majd Zsitva Besenyőn, ez egyébként Érsekújvár mellett található, és este, ha jól tudom, akkor olyan 9-től 11-ig pörgetek, és egyébként még DJ Hori kollégámat is elviszem magam, után viszont rohanok Dani barátom esküvőjére, és ott fogok játszani majd az after partin. Amit meg akartam mondani, és ezt el is felejtettük, de jövő héten szénén fogjuk tolni, meg a következő héten is, hogy szeptember 12-én Szombathelyen lesz a következő Diszkos It Legends Party a helyi klubban, mindig szeptember elején szoktunk oda érkezni, most is nagyon várjuk. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, az új klipek is, és még folyamatosan töltök föl. Ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, köszönöm az elmúlt hetet, köszönöm az elmúlt nyarat, bár holnap még azért elbúcsúztatom, mert tényleg életem egyik legjobb nyara volt, és nagyon durva élményeket élhettem át mindenféle fronton. Jövő hét szombaton, Budapesten, tetőtől talpig Fehérben várok mindenkit sok-sok szeretettel egy romos kertben, és hát ezzel az információval búcsúznék ma estére. Szevasztok rád!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: words, the world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Field Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Field Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Action Pushin, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Naviakok, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: például Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 103.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Úrított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyarára, ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio show

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogós, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind,

0: van Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Woo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: Ők is kiadták ezt a szenzációs közös dalt, ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé, maradjatok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Bricklake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásai rendkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Seinfeld fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalyn vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát! Szép álmokat! Ciao!

0: Földíz Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát vannak ilyen törvényszerűségek a jelenben, hogyha VB himnusz, akkor Shakira. Az idei foci VB szervezők nem akarták a véletlenre

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Újdonság, most Martin Garrix-től és Ed Sheerantől a rajongók évtizedeket vártak erre a dalra. Repeat it.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Na pörögjünk fel, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Játsszok egy újdonságot most Robin Schulztól, ami pont így a nyár végére érett be. Better Times az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi